0: Ez a Rádió Antrét.
1: Miért hiszek el mindent neked én?
2: Ígértem, hogy nem hívlak. Ígérted, hogy nem hívsz már.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

száll a 63-as. Kissé

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. A kormány felülvizsgálja a 4G cégcsoport szerződéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő Gacsáy Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé.

0: Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormány fő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4IG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztesség és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyos. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil. A sérültek ellátását lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Kiváló kedreget, augusztus 18-án 6 óra múlt 4 perccel. Simán eltelt a hétfő az éjszaka, még az eső is beköszönt. Hát lehet ennél jobb bármi? Persze a mai napunk, hiszen köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

Kiváló kedd reggelt, ez az Antkrit reggel. Hallom magam? Hallom magam. Oké, minden működik, szuper. 6 óra múlt 11-12 perccel augusztus 18-án, és az a helyzet, hogy éjszaka felébredtem, és hallottam, hogy itt az eső, kinyitottam minden ablakot, és olyan jót aludtam, mint régen, ahogy kopogott az ere, susogtak a levelek. Én remek volt, és bizony érezzük is a felfrissülés. 17 fok környékén tartunk most, és olyan sokkal magasabb már nem is lesz majd a hőmérséklet. 25-26 fokot jósolnak, úgyhogy megérkezett a hideg front, az enyhülés, a lehűlés. Élvezzük ki, tényleg most olyan friss kint az idő, tök jó, tök kellemes, úgyhogy mára is igazából lengeruha a divat tippünk, és élvezzük ki, mert holnap már ismét jön a melegedés, péntekre 35 fokot is jósolhatnak, úgyhogy hát jósolnak is, hogy annyi is lehet, úgyhogy jó, nem baj, ez a mai nap, ez még jónak ígérkezik, amire fontos odafigyelni, hogy hidegfronti panaszokra számíthatnak a frontérzékenyek, fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. Jó hír viszont, hogy megszűnt a kánikula és felfrissült a levegő, ezt tehát élvezzük ki, így készüljön akkor mára. És akkor lássuk a világot, robbantottak a Dunánál, hatalmas kráter maradt a 600 kilós akna után, a csaknem 2,5 méter hosszú és körülbelül 40 cm átmérőjű 600 kg-os brit hajóakna több mint 8 évtizeden átfeküdt a folyó fenekén, és most ugye előbukkant, ahogy jött az aszály, és hát kiemelték egy különleges művelettel a tűzszerészek és a rendőri egységek, és elvitték egy homokbányába, a Marcelházi homokbányába egészen pontosan, és ott semmisítették meg ellenőrzött körülmények között. Fönt van a 24.hu-n a cikk fotókkal, hát egészen félelmetes kráter az, ami maradt utána, az egyszer biztos. Még szerencse, hogy így sikerült megoldani. Aztán menjünk tovább, bizonyították, hogy felismerik az emberi érzelmeket a kutyák. Bizony, agyi bizonyítékot találtak arra, hogy a kutyák megkülönböztetik az emberi arckifejezéseket. A Bécsi Egyetem kutatói funkcionális emeri vizsgálatokkal és gépi tanulással kimutatták, hogy a kutyák agya eltérően reagál, amikor mosolygó, dühös, félelmet kifejező vagy szomorú emberi arcot lát. Régóta hisszük, hogy a kutyáink megértenek bennünket, de most már bizonyították, hogy tényleg így van, hogy felismerik. És hát arra jutottak, hogy a boldog emberi arcok különleges érzelmi jelentőséggel bírhatnak a kutyák számára, és az is kiderült, hogy a kutya agy nem egyszerűen pozitív és negatív kategóriákba sorolja az arckifejezéseket. A szakértők most először találtak idegrendszeri bizonyítékot arra, hogy a kutyák bizonyos negatív emberi arckifejezéseket is képesek megkülönböztetni. Hát milyen jó már, ez is részletek 24.hu, onnan szedtem én is, ott elolvashatja a teljes cikket, és focizzunk a végére egy picikét, mert javában zajlik az NB3 délnyugati csoportja, a negyedik fordulót bonyolították le most a hétvége folyamán, és nézzük meg gyorsan, hogy hogyan is szuperáltak a megyei csapatok. A Paksi FC 2 kikapott hazai pályán az Iváncsától 2-0-ra, aztán nézzük, csak a Szekszárd hazai pályán 1-0-ra maradt alul a PTE Peac ellenében. Viszont jó hír, hogy a Majos 3-0-ra verte a Sárbogárdot, így alakultak tehát a mérkőzések. Nézem gyorsan, a Majos a 10., a Paksi FC 2 a 13., a Szekszár pedig 0 ponttal a 16. utolsó helyet foglalja el a tabellán. Van hova javítani, reméljük, hogy meg is teszik. Majd nagyjából ennyi, a hangom is elmegy valamiért, nem tudom, biztos a felfrissülés miatt, úgyhogy zenélünk, és megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, maradjon velünk.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antwit reggel, és augusztus 18-a van, ami azt jelenti, hogy ma Ilona ünnepelhet. Így is van sok-sok boldogságot minden Ilonának. Lássuk csak, az Ilona név a Helén a régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. A magyar nyelvbe szláv közvetítéssel került, és szabályos nyelvi változásokkal alakult ki a mai alakja. Ez úgy nézett ki, hogy Jelena, Jelona és Ilona, és azon ritka magyar nevek közé tartozik, mely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába. A 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben például, amihez hozzájárulhatott az is, hogy a alakja a finn Ilo öröm szóra hasonlít. Na, milyen kis kalandos név az Ilona, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antwit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antris reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát augusztus 18-a születei, például nagyon híres, neves, vagy hírhet emberek, mint Roman Polanski, Oscar-díjas filmrendező, a Zongorista című filmért kapott Oscart, vagyis hát kapott volna, ha átvehette volna, de nem tehette, mert hogy elfogató parancs volt ellene. Megosztó alak az biztos, bár a Sharon Tate ügy után kibírna normális maradni, kérdem én, de ez nem mentség, úgyhogy inkább menjünk tovább, mert hogy ma ünnepelhet Bagdi Emőke, magyar klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, illetve Szerkó Sándor, magyar színész, akinek a hangja biztosan mondom, hogy ismerős lesz, mutatok tőle egy részletet, ha minden igaz.
1: Rájöttem, hogy miért nem találom az igaz szerelmet.
2: És miért?
1: Az angol csajok, tudod, tök sznobok. Hozzám elsősorban olyan csajok vonzódnak, akik dögösek, van humoruk, mint az amcsi csajok. Úgyhogy Amerikába kéne mennem. Ott pillanatok alatt becsajoznék. Mit gondolsz?
0: Hát igen, szerintem sokan gondoltunk már rá, hogy elmegyünk Amerikába, hanem is csajozni, hanem amúgy, de csajozni is biztos, hogy jól lehet. Na, szóval, hogy menjünk tovább, Edward Norton, Golden Globe díjas amerikai színész, szintén ma ünnepelhet, akivel híresen nehéz együtt dolgozni, volt is egy kis szünete, de úgy tűnik most visszatér azért a vérkeringésbe. Legutóbbi filmje, A meghívás, állítólag elég jóra sikerült. Végül, de nem utolsó sorban ünnepelhet ma nagy Sándor Jászai Mari díjas magyar színész, énekes is, úgyhogy sok boldogságot nekik, meg nyilván valóan mindenkinek. Zenélünk, ajándék jelent, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek!
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem!
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
10: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Kiváló kedd reggelt, 6.43-kor augusztus 18-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy Pierre Janssen felfedezte a héliumot, és elkészítette az első napszínkép atlaszt 1868-ban e napon. A Földön akkor még ismeretlen elem volt a hélium, a napszínképéből következtetett az új elemre, valamint elkészítette az első napszínkép atlaszt, ahogy azt mondottam volt. Elég nagy dolog. Aztán menjünk tovább. A magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot 1926-ban e napon, és 22-éig tartott, augusztus 22-éig egészen pontosan. Ez sem kis dolog, az biztos. Ahogyan az sem, hogy 43 évvel ezelőtt a Városligeti Királydombon bemutatták az István a Király című magyar rock operát. Hát ismerjük mind. Kitörölhetetlen a magyar történelemből és a kultúrából szintén, és ugyanezen a napon a 12 éves Samantha Drews a legfiatalabb nőként átúszta a Le Mans csatornát, 12 éves és 119 napos volt. Megpróbáltam rákeresni, hogy pontosan mennyit is úszott, de azt nem találtam meg, azt viszont igen, hogy a legkeskenyebb pontján 34 km széles a Le Mans, ami hát azért nagyon durva, hogyha belegondolunk, abban meg pláne, hogy 12 évesen gondolt egyet valaki és átúszta. Hát gratulálunk innen is. Nagyjából ennyi, hogy a jövő mit tartogat, azzal folytatjuk, hiszen horoszkóp következik. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antti reggel, 11 helyett 9 perc múlva lesz majd 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe gyorsan. Az oroszlán végre elégedett lehet a teljesítményével, a munkahelyén is megbecsülik, és az otthonában is szerető szívek veszik körül. Mégis úgy érzi, hogy többre, jobbra vágyik. Az életében ugyanakkor egyre nagyobb szerepet kap majd a nyilvánosság. Ideje lenne néhány új ruhadarabot beszereznie, és általában is többet kellene törődnie a külsejével. A szűz kifejezetten vitatkozós kedvében van mostanában. Jól és okosan érvel, és többnyire igaza is van, de vigyázzon, nehogy megbántsa azokat, akiknek olyan sokat köszönhet. Könnyen válhat igazságtalanná, érzelmi oldalról mérve a dolgot, vagy nagy képűnek tűnhet a társai szemében, úgyhogy legyen szerényebb. A mérleg igen megértő, jó hallgató, ráadásul titoktartó, ezért egyre többen fordulnak hozzá panaszokkal. Vigyázzon, nehogy túlságosan a lelkére vegye mások gondjait. Ön ugyan könnyebben tud megoldást találni rájuk, de nem lehet ön az örökös probléma megoldó. A Skorpió érzelmileg telített napra számíthat, ráadásul még szerencsésnek is mondhatja magát. A mai nap örömhírrel kezdődik, és amiben eddig bizonytalannak érezte magát, abban most végre bizonyosságra lelhet. Minden nehézség ellenére valahogy kezdenek jól alakulni a dolgai, kezdjen valami újba. A nyilas szokásához híven próbálna harmóniát teremteni maga körül, ám a mai nap úgy alakul, hogy minden ilyen kísérlete valahogy kudarcra ítéltetett. Ne engedje, hogy a folyamatos változékonyság kibillentse a helyzetéből. Ma minél alkalmazkodóbb ugyanakkor, annál jobban jár. A baknak jobban meg kell terveznie, hogy mit is kezd a szabad idejével. A családja is folyton nyaggatja, a csendes semmittevés ma nem tűnik jó programnak. Ha jót akar magának, olyan elfoglaltságot keres nekik, amiben ön mégis talál pihenést. Például elmehet a strandra a gyerekestül, vigye magával azért egy jó könyvet is. Így készüljön tehát a vízöntővel. Folytatjuk, csak előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: perc múlva lesz, na 3 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy gyorsan folytassuk a horoszkópot. A vízöntő úgy érzi, nem tud a saját elvárásainak megfelelően teljesíteni, nem nyújtja azt a maximumot, amit pedig elvárna magától, legyen kicsit engedékenyebb, ne gyötörje magát. Ha a halak felfortyanásai állandósulnak, és már önmaga is úgy érzi, hogy nincs is valódi indoka rá, akkor az okokat mélyebben kell keresnie, lehet, hogy szükség van egy szakember segítségére. A kos, ha a szabadságon van, akkor nyugodt napra számíthat, végre kipihelheti azokat a testi-lelki fáradalmakat, amiket az elmúlt időben elszenvedett. Délutánra mégis tervezhet valami aktivitást, mert a csillagok azt jelzik, hogy hamarosan szüksége lehet a jó erőnlétére. A bika azzal kergeti mostanában az őrületbe a szeretteit, hogy mindent az utolsó pillanatra hagy, de akkor viszont kapkod, a pénzügyeivel pontosan így tesz, ne halogassa tovább a csekkek befizetését, mert baja lehet belőle. Az ikrek egyszerűen képtelen titkot tartani, és épp ezért nehezen tűri, ha mások igen, pedig nem kellene megsértődnie a titkolózás miatt, mert az vagy az ön érdekében történik, vagy valóban semmi köze nincs hozzá. A rák újabban rettentően akaratossá vált, és ez sajnos egyesek nehezményezhetik önnek, némileg jogosan. Amikor nem tudja keresztülvinni akaratát, akkor sem szabad azonban békétlenkednie. A kimondatlan pedig ma hamarabb teljesül, mint a kimondott. Így készüljön tehát. Jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali, és mivel rövidhetünk, van a napi ötös best of érkezik. Majd kicsit visszatekintünk arra, hogy mit is gondoltak arról, hogy a sötétben, az erdőben azért félünk, mert egyedül vagyunk, vagy azért, mert lehet, hogy nem. Úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu. Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét.

0: Itt közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a Szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Kellemes kedreggelt, ez az Antrit reggel augusztus 18-án, 7 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali, jó reggelt!
6: Jó reggelt, hello Dávid!
5: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsor elemünket, amilyen 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy a sötétben az erdőben azért félünk, mert egyedül vagyunk, vagy éppen azért, mert lehet, hogy nem. Mindjárt kezdünk, nem menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel, 7 óra múlt 12-13 perccel augusztus 18-án, kedden, és ugyebár hát napi 5-ös best-of-ozunk, mert rövid hét van, ezért most nem rángattuk elő a kalapból a napi 5-ös tagjait.
1: Biztos három... pihennek, meg persze, hosszú hétvége van, meg rövid nyaralnak, a hét.
0: Nyaralás van, ilyen, igen, mindenki elmegy még egy utolsó körre. Úgyhogy best-of-ozunk, és visszagondolunk, vagy visszatérünk arra, hogy mit is gondoltak arra a kérdésről, hogy a sötétben, az erdőben azért félünk, mert egyedül vagyunk, vagy talán azért, mert lehet, hogy éppenséggel mégsem vagyunk egyedül.
1: Emlékszem erre a kérdésre, nem tudom, mikor volt, de...
0: Tavaly szeptemberben.
1: Nem már, tényleg?
0: Tényleg?
1: Tavaly szeptemberben volt.
0: Tavaly szeptemberi kérdésünk, úgyhogy kezdjük is meg. Kivel kezdünk, nem látok a naptól, azt mondja, hogy Ádámmal.
1: Ádám szeret műsort vezetni, rengeteg rendezvény van már a háta mögött, de még most is aktívan speakerkedik.
0: Na, ha minden igaz, akkor halljuk is.
2: A sötétben azért félünk, meg van egy sztereotípia az emberek agyában, és ez a sztereotípia, ezt úgy hívják, hogy ős evolúció, ezért félünk az állatoktól, ezért félünk a sötéktől, mert ezért maradtunk életben. Tehát ezt megtanuljuk, ez egy tanult viselkedés, tehát egy gyereket beteszel egy sötétbe úgy, hogy nem tanulja meg a félelmet, nem fog félni a sötétbe. De hogyha ezt látja egy felnőttnél, vagy bárki másnál, akkor félni fog, és pont ezért marad életben. Érdekes dolog, nyilván az emberek mindig azt mondják, hogy igazából a gyengeség az mindig az agyban dől el, és nem pedig az életben, tehát hogyha ezt legyőzöd, akkor úgymond nem leszel gyenge, csak ez nagyon-nagyon nehéz megtenni, hiszen ahogy említettem, ezek szükségesek ahhoz, hogy egy társadalomban életben maradhassunk.
1: Nagyon érdekes.
0: Csoda megközelítés.
1: Igen, abszolút. Ugye,
0: tanult viselkedés. Tényleg úgy van, nem? A csecsemőknél, hogy először még nincsen ilyen félelemérzet, meg ilyenek, nem? Tehát, hogy
1: alakul ki náluk ez? Hát nem
0: mit tudom. Tehát, hogy szalad, puf neki a falnak egyszer, kétszer, harmadjára már nem szalad neki, mert tudja, hogy fáj.
1: Igen,
0: nem?
1: Meg az sem mindegy, hogy a szülő hogy reagál, mert a szülő kétségbe esik, és úris, és na, akkor a gyerek, akkor ijed meg.
0: Igen.
1: Akkor ijed meg, és hogyha mondjuk a szülő nem úgy reagál, akkor ja, nincs semmi, na oké, akkor megyek tovább.
0: Igen.
1: De ez azért attól is függ. Igen.
0: Na, köszönjük Ádámnak, érdekes megközelítés volt, folytassuk Norbival.
1: Norbi igazi virtuóz, zongorázik, gitározik és hegedül is, bár nem egyszerre csinálja a hármat.
0: Szép lenne. Hallgassuk.
3: Én a kisvárosban, ahol lakom, ahol felnőttem, én gyakorlatilag gyerekkoromtól a temetővel szembe lakom. És most, hogyha a temetőt és az erdőt vonhatjuk így párhuzamba egymással, nekem kiskoromban elmeséltek egy viccet, amikor a kislány megy a temetőbe, és valaki megszólítja, hogy te miért félsz? Hát mert... Egyedül jöttem itt a sírok között, és akkor erre megszólalt az ember, hogy hát én is féltem, amíg éltem, és ezt kiskoromban hallottam ezt a viccet először, és ez végigkísérte a gyermekkoromat, meg a fiatalkoromat itt a temetővel szemben, ahogy érkeztem az a mindenféle rendezvényről, buliból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért félünk egyébként, mert természetesen nem vagyunk egyedül, és hát ezeket a dolgokat az ember megpróbálja még a fejében egy kicsit kiszínezni, úgyhogy nekem ez a véleményem.
0: Na.
1: Érdekes ez a temető dolog, nem? Hogy ez, hogy az ott miért félünk, hiszen ott már nem, nincsenek élő emberek.
0: Hát
1: a sok horrorfilm meg, nem
0: most
1: tudom.
0: Most előmásznak, ugye a zombik, akkor, mit tudom én. Egy utcában laktunk Norbival, és nekem is volt pár szó, főleg amikor még a világítás is olyan volt, hogy éppen nem volt nem a temető teljes hosszában, és akkor mentem haza akárhonnan, ugye ennyi illuminált állapotban. Igen. Hát volt, hogy futottam.
1: Még úgy is, meg olyan állapotban.
0: Volt, hogy futottam. Ez amikor így, mint hogyha valaki követne, vagy valami szeret a lábaidat, hogy minél előbb.
1: De ott nincs másik oldal. Ott nincs, nem lehet átmenni másik oldalra.
0: Mindegy.
1: Ja, teljesen mindegy.
0: Mindegy.
1: Ja, hogy ez...
0: Jaj. Most az úton mész, vagy a járdán mész, akkor is ott van a temető, sötét
1: hát
0: van.
1: Nem mindegy, hogy most azért messzebb van.
0: Na, hát most ahogy alapból nekiállsz futni, akkor nem azon gondolkodsz, persze, hogy jó, de hogyha most itt mondjuk a járdán, akkor van közöttünk még 6 méter, akkor az alatt biztos majd lehagyom őket.
1: Nem volt elég az a sör vagy bolsz, de ha még így is féltél, szerintem.
0: Lehet, hogy pont azért féltem.
1: Lehet.
0: Na, hát volt ilyen, igen. Köszönjük Ádámnak és Norbinak, hárman vannak, mi folytatjuk a dalok után.
4: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: Na hát a rózsaszín pónik között, ez továbbra is az Antrit reggel. Folytatjuk a mai napi ötösünket. Kérdezte már megosztották velünk, hogy vajon a sötétben, az erdőben azért félünk, mert egyedül vagyunk, vagy pedig azért, mert lehet, hogy nem vagyunk egyedül, és akkor következik Niki.
1: Niki ezer szálon kötődik a sporthoz, már nem csak a kajak kenu, hanem a Diák Sport Egyesület is szerves része az életének.
0: Na, hallgassuk akkor, mit gondol.
2: Lehet, hogy nem a válasz számomra. Szerintem egyedül lenni az még úgy fogható, de ha nem tudod, hogy kire számíthatsz, és mi van körülötted, az szerintem félelmetesebb, úgyhogy valószínűleg emiatt félünk jobban az erdőben, vagy egy elhagyatott helyen, én azt gondolom.
1: Mm-hmm. Meg most az jutott eszembe, hogy nem is az, hogy most sötét van, és hogy hol vagyunk, hanem milyen gondolataink jönnek. Szerintem a gondolataink fogják teremteni azt a helyzetet, hogy félünk.
0: Mert hogy alapból benne vagy egy ismeretlen közegben.
1: Igen, és akkor mi lehet ott?
0: Elveszíted az egyik legfontosabb érzékszervedet, a látásodat, ugye? Mert a sötétben nem látsz. És akkor nyilván innen jönnek a gondolatok, hogy
1: Hát meg akkor ezzel, milyen mesét olvastam, mit hattam gyerekkoromban, milyen horror filmet néztem, mit meséltek, úristen.
0: Hát most az erdőben tudom, akár egy madár rászáll a fára, letör egy ágat, mit tudom
1: és
0: én.
1: És meglátsz egy bagolyt, és akkor jönnek világít a szemek.
0: Például, bármi lehet, és akkor de vannak ilyen videók a netten egyébként, időben rájuk voltam, kattam, nagyon izgalmasak.
1: Teljesen belejelted magad, és már te is féltél.
0: Igen.
1: Szinte.
0: Igen, hát ez a lényege, nem? Ezeknek a videók, meg a horrorfilmeknek.
1: Valaki szeret félni, én mondjuk persze. Nem. Tehát valaki tudatosan keresi ezeket a filmeket, a videókat.
0: Egyszer játszottam egy ilyen játékkal, 13 percet bírtam, és azt mondtam, hogy nagyon nem.
1: Nem akartál tovább félni.
0: Ez sok egy picikét nekem. Na, köszönjük Nikinek, ketten vannak, még folytatjuk majd a dal után, maradjon velünk.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Fél nyolc is elmúlt már egy perccel augusztus 18-án, kedden elérkeztünk mai napi ötös best of-unk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy a sötétben, az erdőben azért félünk, mert egyedül vagyunk, vagy pedig azért, mert lehet, hogy nem vagyunk egyedül, és akkor ne is húzzuk az időt, folytassuk gyorsan Katával.
1: Katának mindene a zene, a hobbi, a munkája, ugyanis klarinét tanár a zeneiskolában.
0: Na, hallgassuk.
2: Tulajdonképpen én a saját házamban is félek a sötétben egyedül, úgyhogy nem tudom, mit mondjak még, hogy ne tűnjön cikinek. Biztos, én azért félnék, hogy nem vagyok egyedül egyébként, mert itthon is attól félek, ha tükörbe vele nézek, hogy nagy valaki álljon mögöttem, mikor megnézel egy ilyen rémisztőbb esős estén egy horrorfilmet. Nyilván akkor kell ilyet nézni, mikor máskor nem fényes nappal. Szóval tuti, azért, hogy nem vagyok egyedül, azért félnék.
1: Azért. De azt említ, hogy ki az. De lehet, hogy az jó valaki, tehát, hogy most mi azt feltételezzük, hogyha nem vagyunk egyedül, akkor az valami mérhetős.
0: Hát most elnézést azért. Hogyha valaki megjelenne mellettem, mögöttem, igen, az erdőben, a sötétben, a semmi közepén, de nem érdekelne, hogy jó vagy nem jó.
1: Lehet.
0: Alapból a tény, hogy valaki még
1: valaki ott van. De még más is lehet úgy, hogy kimegyek éjszakos sétálni az erdőben.
0: Nem legyen ott.
1: Na,
0: jó, hát akkor ő meg valószínűleg ugyanúgy gondolkodik rólam.
1: Igen, hogy akkor
0: kettőt
1: egymástól ijedtek,
0: igen,
1: meg.
0: Nagyon jó.
1: És szembeálltak, és üvöltetek egymást.
0: Igazi kabaré.
1: Igen.
0: Igen. Szerintem már meséltem azt, amikor egyszer nem otthon volt, mindegy, voltam egy házban, és egyedül voltam fönt az emeleten, és elkezdtem nézni egy filmet, amiről azt hittem, hogy nem horror. Végül kisült, hogy nem horror, de az elején nagyon horrorisztikus. És folyamatosan recsegett a lépcső a filmben, ahogy a szereplő ment le, de ilyen nagyon hangosan, és megrecsent a lépcső a házban is. És abban a pillanatban abba hagytam. Nekem ez nem kell, köszönöm szépen. No, köszönjük Katának is végül, de nem utolsó sorban, Gizi következik.
1: Gizi a legjobban úgy tud kikapcsolódni, ha fut vagy túrázik a természetben.
0: Na, hallgassuk.
3: Hát én csak a saját véleményemet tudom elmondani. Én inkább attól félek, mert amúgy néha szoktam menni, néha ritkán voltam már úgy erdőben, hogy sötétben és egyedül. Én inkább attól, hogy nem vagyok egyedül. Az, hogyha egyedül vagyok, sötétben, erdőben, nyilván van abban is kihívás, mert tájékozódás teljesen más, meg különböző érzékszerveink eléggé becsapósan tudnak működni, de én inkább attól félek, hogy nem egyedül vagyok ott.
0: Na.
1: Ez a nyerő szerintem, nem? Hogy attól félnek a legtöbben, hogy nincsenek egyedül.
0: Na jó, de ez meg úgy van, hogyha igazából attól is félsz, hogy egyedül vagy. Tehát ha egyedül vagy, és nem vagy egyedül. Mert hogyha már valaki van ott mellettel, érted, igen, akkor mozoghat akárki, de akkor már ugye ketten vagy, tehát hogy számíthatsz másra, nem csak magadra.
1: Igen,
0: úgy értem,
1: igen,
0: hogy attól is félsz, hogy egyedül vagy, és úgy, hogy közben nem vagy egyedül.
1: És közben nem vagy egyedül.
0: Na.
1: Kicsit bonyi lett
0: a végére. Jó, akkor köszönjük a napi ötös tagjének a közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: Na már itt is vagyunk az útinfókkal, és az a helyzet, hogy az 51-12-esen a Dunaszentgyörgy Fad, de Szekszár összekötő út 15-ös kilométerében közműépítése zajlik, itt félpályás lezárásra kell készülni, tehát egészen augusztus végéig, legalábbis a mostani jelzés szerint. Aztán Kasszának a 63-13-as Kölest pincája összekötő úton az 1-es és 29-es kilométerek között szintén a munkagépek miatt kell arra készülni, hogy útszűkület lesz, és ugyanígy az 56-03-as Bátaszik-Bonyhár összekötő úton szintén szintén útszűkület várja az arra közlekedőket. Ezen túl elméletileg szabad a pálya mindenfelé. Itt Szekszárdon is, ahogy a térképen közelítek, azt látom, hogy nincsen dugó, nem alakult ki semmiféle tumultus, úgyhogy lehet menni, ettől függetlenül nyilvánvalóan a szabályokat tartsa be, vezessen óvatosan körültekintően, és hogyha lát bármi rendkívüli, akkor csörögjön 744-444-en, segítsen, segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a Makedon

0: Egy perc múlva 3:48 lesz augusztus 18-án, kedden, ez az Antit reggel, és ugye ez az az időpont, amikor Vali megosztja velünk a titkot.
1: Kellemes, hőségmentes lesz a mai napunk. Most kb. Olyan 20 fok körül lehet kinn a hőmérséklet, mert ugye az éjszakai hidegfront után kicsit felfrissult a levegő, és nem is lesz túl meleg, ma 26 fok lesz a maximum, legalábbis azt jósolják, és eléggé erős lesz az északnyugati, az északnyugati szél. Ilyen változóan felhős, napos felhős idő lesz, csapadék nem várható, de kellemesen friss a levegő kint, mondhatni fáztam is reggel, de jól esett fázni, úgyhogy ahogy Dávid is mondta, reggel élvezzük ki ezt a mai napot, mert azért a következő napokban azért fog emelkedni még a hőmérséklet.
0: Így van, holnap már 31 fok, péntekre már 35 fokot jósolnak, nagyon-nagyon örülök neki, de annak tényleg lehet örülni, hogy ma 25-26 fok lesz majd a maximum. Ennek ellenére továbbra is lenge ruha nyilván tippünk. Ma talán a napszemüveg annyira nem fog kelleni, bár igazából elfér a tatyóba, akkor vigye magával nyugodtan. Így kalkuláljon tehát, meg arra is érdemes odafigyelni, hogy hidegfronti panaszokra számíthatunk ma. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. Erre még érdemes odafigyelni és belekalkulálni a mai napba. Így készüljön tehát. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Kettő perc múlva lesz 8 óra augusztus 18-án. Kedden ez az Antrit reggel, és röviden összegezzük óránkat. Ugye napi 5-ös best-offot tartottunk. Ma is azt kérdeztük, hogy a sötétben, az erdőben azért félünk, mert egyedül vagyunk, vagy pedig azért, mert lehet, hogy nem.
1: Mert nem. Ugye?
0: Mert
1: azért,
0: nem. Igen.
1: Mert nem vagyunk egyedül. De egyébként a, mondjuk egy temetőbe a nappal vagyok egyedül, az is lehet annyira rémeszi, vagy alapvetően a sötétség még pluszban rátesz?
0: Hát igen, mert elveszíted a látásod.
1: Hát azért nincs teljesen sötét.
0: De az erdőben.
1: Én most azt nem a temetőről beszélek.
0: Hát a temetőben is.
1: Szerintem egy idő után az embernek megszokja a szem, és azért látszik.
0: Na jó, de nem.
1: És kérdezem, mikor teli hold van.
0: Hát jó.
1: És akkor az itt bevilág, és jönnek a vérfarkasok.
0: Na, hát most nagyon jó. Előrébb kerültünk. Köszönjük a napi 5-ös tagjainak a közreműködést, elengedjük őket, és feltesszük következő óránk kérdését. Kenyér vagy nem kenyér? Ez itt a kérdés. Döntsük el ezt egyszer s mindenkorra. 74-444-444, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Változtatásokat szeretnének a fuvarozók a buszbaleset után. Az Egyesült Államok megadást vár el Irántól, de tárgyalnak is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68, derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek. A 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján három olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen

0: típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a járműfizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a főszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé érénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Kiváló kedreggel, augusztus 18-án 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: És akkor mai témánk a kenyér, csak itt egyszerűen, mert hogy egyre megosztóbb a dolog, jó a kenyér, vagy nem jó a kenyér, egészséges, vagy kifejezetten káros. Öntsünk tiszta vizet a pohárba a kenyerünk mellé. 74-444-444.
1: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrit reggel, egy perc múlva lesz majd 4.9. augusztus 18-án kedden, és akkor mai témánk a kenyér.
1: Mert hogy közeledünk a kenyér ünnepéhez is, ugye? Augusztus 20-án, de hogy szerintem ez mindig felmerül időről időre, nem ez a kenyér kérdés, hogy egészséges, nem egészséges, jó elszük, mennyit eszünk, sokféle kenyér van.
0: Igen. És most jött egy, tegnap láttam egy cikket, miszerint tévhit, hogy a kenyér egészségtelen.
1: És hogy hízlal.
0: És hogy hízlal, az is. És hát mi is megkerestünk egy táplálkozási szakértőt.
1: Így van. Dr. Tumpekné Gombai Tímeát kérdeztük meg a kenyérről, hogy ő mit gondol.
0: Így van, hallgassuk.
2: Kevés olyan étel van, ami annyira hozzátartozik a magyar étkezési kultúrához, mint a kenyér. Kenyeret eszünk reggelire, ott van az ebéd mellett, aztán szendvicset is készítünk belőle vacsorára, és nagyon sok magyar családban az a tapasztalat, hogy szinte elképzelhetetlen nélküle az étkezés. És valljuk be, mi lehet finomabb egy ropogós, héjú, illatos, frissen sült kenyérnél? De vajon... egészséges-e a kenyér? Táplálkozási tanácsadóként azt mondom, hogy erre egyáltalán nem lehet egyszerűen igennel vagy nemmel válaszolni, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen kenyeret választunk, mennyit eszünk belőle, és mi kerül mellé. A fehér kenyér a finomított lisztből készül, általában kevesebb rostot tartalmaz, gyorsabban emeli a vércukorszintet, és pont ezért kevésbé tart hosszú ideig jól lakottan. Ha viszont valódi teljes kiörlésű, magasabb rosttartalmú kenyeret választunk, azért ott más egy kicsit a helyzet, mert a megfelelő rostbevitel támogatja az emésztés és a bélrendszerünk egészségét, a rostok egy része pedig a bélflórának, hasznos baktériumainak is táplálékául szolgál. Emellett a rostban gazdagabb ételek abban is segíthetnek, hogy tovább érezzük magunkat jól lakottnak. Aztán jó választás lehet a kovászos kenyér is, ami hosszú kovászolás, vagyis fermentáció során bizonyos összetevők részben lebomlanak, ezért egyesek számára könnyebben emészhető lehet. De attól, hogy egy kenyér kovászos, még nem automatikusan egészséges, mert a lényeg az, hogy ugyanúgy számít, hogy milyen lisztből készül, mennyi rostot tartalmaz, és a legfontosabb az, hogy mennyit eszünk belőle.
0: Na, a végén volt szerintem a kulcs.
1: A lényeg, hát, hogy mennyit eszünk belőle.
0: Így van.
1: Ezért vannak olyan ételek, amihez úgy az ember azt mondja, hogy elképzelhetetlen, mondjuk egy halászléhez, na, Dávid, nem szó, mert nem veszed a halászléhez, ugye?
0: A kenyer. Haló.
1: Nekem például elképzelhetetlen a halászlé, mondjuk a gulyásleves.
0: Jó, ahhoz.
1: Például valami főzelék, okay. Paprikás krumpli, okay. Lecsó.
0: Oké. Okay.
1: Ezekhez úgy körülbelül, igen. Így hirtelen.
0: Igen,
1: minden, ami bográcsos, tudod?
0: Azért nem.
1: Nem?
0: Azért a halászlé az maradjunk annyiban.
1: Jó, az tésztával, tészta. Igen.
0: No, hát igen, a lényeg az lehet, hogy mennyit eszünk belőle. Egyébként ebben a cikkben is kitért rá a dietetikus, hogy nem önmagában a szénhidrát hízlal, hanem az, hogyha rendszeresen a napi szükségletünknél többet viszünk be a szervezetünkbe. Ön mit gondol, el tudná hagyni a kenyeret az étkezéséből? Mert szerintem olyan ember nem létezik, bár Vali éppen most hagyta el, ha minden igaz, majd erre is kitérünk, de őre is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy 74-444-444 beszéljünk róla.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. Antrit.

0: 5 perc múlva lesz 8:30, augusztus 18-án kedden, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai témánkat, ami a kenyér, mert hogy évről évre előkerül, hogy a kenyér rossz, a kenyér egészségtelen, a kenyértől hízunk.
1: És akkor nem szabad enni, nem akkor ettől az embereknek bűntudatuk lesz.
0: Így van.
1: Úristen, én úgy kívánom a kenyeret, de hát azt mondják, hogy nem szabad enni, így és van. Akkor jönnek az alternatív megoldások, mondjuk ha otthon sütöm, akkor lehet, hogy azért egészségesebb, mert ugye ott azt is lehet, hogy mondjuk otthon sütöm, mondjuk lehet, nem a pékségben, hát aztán vannak a mindenmentes, meg mindenféle kiörlésű lisztek. Tehát azért nagy a paletta, nagy a választék.
0: Most már nagyon.
1: Most már, nem úgy, mint régen, ahol megvetted az egy kiló fehér kenyeret.
0: Nem, kilót.
1: És akkor, és az nem volt más. Lenni. És fel sem merült senkiben sem, hogy egészséges-e a kenyér, hiszen az volt, és pont.
0: Ennyi. És egyébként, hogyha belegondolunk, akkor nekem magyarázhat bárki bármit, amikor ott van egy zsíros deszka.
1: Ez így van.
0: Egy bundás kenyér.
1: Pláne. Igen, az úgy nem...
0: Kész.
1: Nem pótolható.
0: Onnantól fogva nem érdekel, hogy mit mondanak. Vagy a lecsó mellé, hogy az előbb beszéltük. Azért egy 2-3-4 szelet jó friss kenyeret betolni, az... Na, hát igen. Azért na.
1: Bele tudunk ízni.
0: Például.
1: A kenyeret. Igen.
0: Egyébként ugye az van, hogy ránk, magyarokra sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztása jellemző, tehát nem elsődlegesen a kenyér miatt hízunk, hanem mert sokkal több zsírt teszünk, mint amit kellene.
1: És akkor azért igen, akkor felmerül a régi paraszti világ, ők nem voltak elhízva, ott nem volt
0: valami
1: súlyos betegség, és ugyanígy ezt a fehérkenyeret tették a zsírral, lila hagymával, kolbász, szalonna. És milyen egészség? És sokáig éltek. Igen. Valószínűleg a mozgásnak köszönhető, amit te is mondasz, mert ugye mezőgazdasági munkák és földeken dolgoztak, tehát fel sem merült az, hogy most utána lehuppan a tévé elé, vagy a telefonnal a kezébe, hanem egyszerűen ledolgozták.
0: Így van. Egyébként azt írja itt a cikk, hogy a teljes kiörlésű gabona, így a belőle készült kenyér bizonyítottan a szerepet játszik olyan civilizációs betegségek rizikójának csökkentésében, mint a metabolikus szindróma, a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegség, a vastagbéldaganat.
1: Húha.
0: Ezért akár naponta többször is érdemes lehet teljes kiörlésű kenyeret venni. És enni.
1: Meg amit Timi is ugye itt a táplálkozás szakért elmondott a vén, hogy mennyit teszünk belőle. Persze. Nem biztos, hogy feltétlenül gond van azzal a fehér kenyérrel, mert a naponta csak egy szeletet teszek belőle, attól még az...
0: Hát az mire elég?
1: Mondjuk ez igaz, hogy mire elég. Na. Meg amit ő is mondott, hogy mennyire lakunk jól tőle, tehát mennyire ad mondjuk telítettségérzetet, és lehet, hogy mondjuk egy fehér lisztű kenyérből többet kell ennünk ahhoz, hogy jól lakottnak érezzük magunkat.
0: No, de hát valami, te most beszélsz erről, miközben elhagytad a kenyeret.
1: Hát én most itt nem volt tudatos ez az utóbbi hetekben, hogy most a meleg miatt egyszer kimaradt az étkezésemből, én most leváltottam ilyen puffasztott rizszeletre, többféle létezik. Sokkal jobban érzem magamat, valahogy nem is kívánom a kenyeret. Mm. Lehet, hogy ez most csak egy ilyen átmeneti időszak, de most egy jó ideje nem eszek már pékárút meg kenyeret, ez így van.
0: Ennyi.
1: Aztán majd lehet, hogyha majd jön az ősz meg a tél, és akkor majd egy kicsit az ember szervezete is így
0: hát de most megpihen
1: így a nagy meleg
0: hogy
1: után.
0: Hogy szalonnát sütsz. Hát mivel? Puffasztott rizssel?
1: Hát de nem sütök szalonnát.
0: Ja.
1: Tehát hogy kezdődik a dolog, hogy nem jut eszembe most. Én most én ezt a nyári időszaknak tudom be, aztán majd meglátjuk.
0: Egyébként kiúsz az erkélyre szalonnát sütni.
1: Simán.
0: Örülnének a szomszédok is biztosan. Puffasztott rizssel pláne. No, mit gondol, el tudnál hagyni a kenyeret az étkezéséből, vagy pedig a kenyérre szükségünk van, mert hogy egyébként magyarok vagyunk, és a kenyeret is kenyérre leszük. 74-444-444.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
5: felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
9: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel! Kezdj a napot igazi zenei változatossággal!

0: A dombok felett érezhettük magunkat most is, meg akkor is, amikor mai témánkra gondolunk, ami a kenyér, mert egy jó szelet kenyér, bármivel megkenve, lehet mézes kenyér.
1: Vajas mézes, lekváros kenyér, nutellás
0: kenyér, mindegyik yeah. jó zsíros kenyér, akármi lehet mondani. Na de hát a kérdés, hogy kenyér vagy nem kenyér, mert hogy azért tényleg megosztott ez a kérdés, egyesek el sem tudják képzelni, hogy ne egyék, mások pedig simán elhagyják, és nem is hiányzik nekik. De mindeközben a szakértők szerint tévhit, hogy egészségtelen lenne maga a kenyér fogyasztása, és hazánkban ugyebár nem is az elsődleges oka az elhízásnak, hogy sok kenyeret eszünk, hanem hogy sokkal több zsírt fogyasztunk, mint kellene. És ugye jó, persze fehér kenyér a legegészségtelenebb, azt
1: úgy
0: mondják.
1: Mondja, igen. De hogy teljes kiörlésű, kovászós, a burgonyás kenyér is van. Sokféle van.
0: A teljes kiörlésű az, ami a legjobb.
1: Az a legjobb,
0: azt mondják,
1: igen.
0: Viszont jó tudni, hogy a félbarna kenyerekben nem 50% teljes kiörlésű liszt van, hanem gyakorlatilag fél fehér búzalisztből készülnek. Aha. Tehát, hogy azért az mégsem az
1: mégsem
0: a
1: az.
0: Kategória, ami. Meg egyébként is beszéltünk arról, hogy most már a kenyerek milyenek, hogy másnapra már morzsál, és szétesik,
1: és biztos, hogy teljesen penészes. Változott ennek is a sütése, vagy a recept, vagy a búza változott, és mindjárt majd le volt ugye egy hallgatónk is, és el fogja mondani, hogy régen mennyire más volt a kenyér, vagy hát sokáig friss maradt.
0: Így van.
1: És lehet, hogy valami azóta így megváltozott.
0: Biztos, hogy megváltozott, hallgassuk. Jó reggelt, Rádió Andrit!
2: Elnézést! Jó reggelt, kívánok, szavaz!
1: Jó reggelt!
2: Na, kenyérről, itt lesz az ünnepe, egy kis történelem is lesz benne. Én annyit szeretnék, az ízlések és pofonok. Na, ez egy mondás. Igen? Na, menjünk vissza egy kicsit a történelemben. 60-as évek, faluhely. Egy este anyám már elkezdődött olyan, hogy nem tudom, megtagasztotta, vagy mit csinált, keltette. Másnap reggelre a szép farra megnőtt. Na, nekem vagy a bátyámnak el kellett vinni, volt egy maszek, Pék. Ő csak megsütötte, úgy hívták, hogy Pék Jani bácsi. Na, ez mikor megsütötte, szép nagy kenyér, vagy kettő volt, már nem emlékszik, azt hiszem egy nagy, jó nagy kenyér. Akkor délután ráért, az elhozta, és na ez a lényeg benne, ez bele lett téve abroszba. Tudjátok, mi az az abrosz?
1: Igen. Kockás?
2: Ilyen valami, ilyen kendőszerűség, ilyen nagyba, be a spájzba, és egy hétig tökéletes volt az a kenyér. Tehát egy héten egyszer csinálta ezt meg, egy hétig az a kenyér, az olyan szuper volt az a kenyér, azt hiszem ő keltette, vagy nem is, valahogy tudom, hogy ilyen nagy földúzzat, mikor reggel már ilyen ezébe vittem, reggel el kellett vinni, és akkor valamikor délután volt ki, vagy hát amikor tudtunk, akkor hoztuk el. Na, ez a történelem. A másik, itt azt szeretnék még a kenyérről mondani, hogy abszolút kenyeres vagyok, és hihetetlen a héját. Amikor szép barna. Nem tudom, a belső részét annyira nem, igazi fehérkének, mikor ropog. Például egy zsemlét, ha fehér, nem is kell. Abszolút nem kell. Akkor van az a másik ilyen kenyerünk itt a boltban, ilyen hosszúkás, barna, belseje is barna, jó, ropogós. Hát, úgyhogy kicsit maradt például, hihetetlen, ha adok a macskának, vagy valamit belőle, a fehérke, ami fehér kenyérük, azt megeszi, de ezt a barnát nem. Ez ostosabb lehet.
1: Lehet.
0: Válogatós macska.
1: Válogatós, igen.
2: Válogatós a macska. Ez az. Na, a lényeg az, hogy például halásléhez. Hát az a helyetje, amit szeretek, nem vagyok abszolút tésztás, és azt egyszer, ha meg tudjátok, ti se dobjátok el biztos a halat, másnap még, azt már kenyérre, akkor már nem kell tiszta. Na, annyi, hogy én imádom a kenyeret. Na, és ennek egy történelme is van. Régen, hogy csinálták, úgy jön a kenyér ünnepe, minden jó.
1: Köszönjük szépen, akkor szép napot.
0: Szép napot. No, hát akkor egyébként én is hallottam már a családban ugye az idősebbektől, hogy úgy működött, hogy egyszer meg lett keresztve, vagy nem tudom, dagasztva, vagy nem tudom, mit csinálnak a kenyére, és akkor az el lett víva a Pékhez, és akkor megcsinálta, és akkor elvitték haza, és akkor egész héten.
1: Mert
0: működött egy hétig is a kenyér.
1: Biztos, hogy más volt a búza, vagy nem tudom, vagy máshogy csinálták, hát más környezeti hatások voltak.
0: Nyilván, mert most azért veszel egy kenyeret, fehér kenyeret, mondjuk sima házi jellegű, ugye most már ugye ez egy jellegű, gyönyörű. És akkor, hogy ez van benne, az van benne, amaz van benne, negyedik, ötödik, hatodik hozzávaló akármilyen alapanyag van benne, tehát nem az, hogy víz, meg kovász, meg nem tudom micsoda, liszt.
1: Igen, milyen érdekes volt hallgatni, hogy otthon megkeresztették, és elvitte a pékhez megsütni, és utána hazavitte, és abban a piros vagy kék kockás abrozba becsomagolt, és utána azt, tényleg azt tették egy hétig, hihetetlen egyébként.
0: Ha most próbáld meg egy hétig enni.
1: Igen.
0: A bármilyen kenyeret, hát nem tudod. No, várjuk továbbra is a telefonokat, a 744-444-444-en mit gondol, el tudná-e hagyni a kenyeret az étkezéséből, pedig a kenyér az kell. Beszéljünk róla.

0: 8:53-kor, jó reggelt, augusztus 18-án, kedden, ez az Antrics reggel, folytatjuk mai témánkat, ami úgy hallgatik, a kenyér vagy nem kenyér, kell a kenyér vagy nem kell a kenyér, döntsük el egyszer és mindenkorra. Volt még egy telefonunk,
1: igen,
0: a időközben, úgyhogy ezt meghallgatjuk gyorsan, aztán rátérünk a kommentekre, mert hogy azok is érkeztek, úgyhogy akkor vágjunk bele. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Szép reggelt kívánok, Attila vagyok.
1: Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt!
2: Szeretnék hozzászólni a műsorotokhoz.
1: Hallgatjuk, igen.
2: Na, nekem azt mondta édesapám mindig, hogy fiam, ne a friss kenyeret edd, mert nem jó a gyomornak. Tanulj abból, hogy az idősek hetente csak kétszer sütöttek, azaz szombaton, és az egy hétre való kenyér volt. Az azt jelenti, hogy következő csütörtök péntek, nem másnapos kenyerettek, hanem ötöd napot, mert akkor úgy csinálták, keresztették. Én megmondom őszintén, szeretem én is a friss kenyeret, de jobban szeretem, ha már másnapos a kenyér, és az egy nagyon nagy tévhit, hogy a kenyér miatt hízunk. Ha nem mozgás miatt hízunk.
1: Igen.
2: Mindenki nézze meg a telefonját, hogy mennyi idő van a képernyő ideje, és annyit mozogjon, biztos vagyok benne, hogy nem lennénk a
1: hangon. Na, ez egy jó tanács, köszönjük, igen, mert azt ugye kihez mindenkinek. Igen.
2: Egyetlen egy gombot megnyom, amennyi képernyő használata volt az elmúlt 24 órában, annyit sétáljon. Nem kell futni, nem kell súlyt emelni, csak sétáljon. Biztos vagyok benne, hogy jobban fog esni estére, a vacsora, vagy kenyérrel, vagy zsemlével, vagy akármivel.
0: Szóval, na hát köszönjük a telefont, igen, ez egy jó tipp.
1: Micsoda tippet kaptunk ma.
0: Igen. Egyébként ugye megint csak az jön elő, hogy régen a kenyeret azért egy hétre
1: hihetetlen, nem
0: el,
1: egyébként.
0: És egy hét múlva is még ehető volt. Amiben most így 2026-ból belegondolva azért nem tudom, hogy volna olyan kenyér.
1: Ami kibírná. Hát kibírná, mondjuk már bundást kenyérnek meg lehet csinálni, hogy ne dobjuk ki.
0: Jó.
1: Nem tudom, egyébként, zsemlemorzsának.
0: Egyébként, bocsánat, azt írják még a cikkben, fontos, hogy a maradékokról is beszéljünk, hogy a megmaradt kenyeret ne dobjuk ki, javasolják, hanem fogyasszuk le.
1: Igen,
0: az ez is azért is nagyon hasznos megfontolni, mert az élelmiszer hulladék legnagyobb része Magyarországon a kenyérből származik. Tehát sokkal több kenyeret veszünk, mint amennyit elfogyasztunk, és nem lefagyasztjuk, vagy felhasználjuk pirítósnak, vagy bundás kenyérnek, vagy mit tudom, tölteléknek, mondjuk például fasírba, vagy akármi. Abba kell, nem? A fasírba.
1: Igen.
0: Hanem fogjuk is kidobjuk. Úgy.
1: Igen, mert mi túl sokat veszünk, ebben is benne szoktam futni, akkor inkább megy a fagyasztóba, rájövök. És akkor inkább kiveszem frissen a fagyasztóból, hogyha elfogyott, és akkor nincs az, hogy ki kell dobni.
0: Ennyi. És bocsánat, még mielőtt rátérnénk a kommentekre, azt is megjegyzi ez a cikk a 24.hu-n, hogy a fagyasztás az egészségesebb választás az ugyancsak sok adalékanyagot tartalmazó tartós kenyerekkel szemben.
1: Igen, azoknak van egy ilyen nagyon speciális illatuk is, meg ízük is, hát nyilván tele van nyomva, igen, amit mondtál, és adalékanyagokkal, és azért tartós, és azért lehet sokáig.
0: Így van, úgyhogy ezeket azért fogadjuk meg, és akkor térjünk rá a kommentekre.
1: Mert hogy feltettük ugye a kérdésünket a Facebook oldalunkon is, Mária azt írja nekünk, hogy sajnos nehéz jó kenyeret venni. Én egy ideje nem találok a boltokban olyant, amelyik másnap nem morzsálódik. Szeretem a pirítóst, a bundást, ha azt kívánom, csak akkor veszek kenyeret. Kiflit szoktam venni, keveset, nincs pazarlás. Igen, köszönjük, pont erről beszéltünk.
0: Például lesz fontos.
1: István azt írta, hogy a doki azt mondta, hogy ne egyek kenyeret, vörös húst, disznó, marha, stb. Rizst, krumplit,

0: ilyen kenyérböjtöt tart.
1: Kenyérböjtöt?
0: Tényleg, most találtam ki. Én most találtam. Kenyérböjtöt tartok. Várj, most.
1: Mondd el még egyszer.
0: Kenyérböjt. Igen.
1: No, a óránk végéhez értünk, szerintem átbeszéltük ezt a kenyeret, ugye most lesz az ünnepe is, tehát aktuális abszolút. Volt végül is, meg hát most jött ki ez a szakértői cikk is, mi szerint téfit, hogy egészségtelen a kenyér fogyasztása, úgyhogy majszoljunk el egy jó kis zsíros deszkát hoviubival, az mindig jó, reggelire is, meg mindig. Úgyhogy ennyi. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
0: Szép napot mindenkinek.
1: Szia, szia. A folytatásban pedig érkezik Bordács József FAD polgármester, akivel körüljárjuk egy picikét, hogy mi a helyzet FAD-on. A hírek után kezdünk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóban mi lesz?
9: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a Mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi 2 pui hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL Mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő 2 pui hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert

0: Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86.487.000 forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Kellemes kedd reggelt, 9 óra múlt augusztus 18-án, Fekete Dávid vagyok. A következőben pedig érkezik Bordács József FAT polgármester, akivel átbeszéljük, mik is történtek a településen. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 8 perccel augusztus 18-án kedden, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben Bordács József Fat polgármestere. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Na hát beszéljünk először szerintem az önerős fejlesztésekről, mert láttam a közösségi médiában is, hogy azért nem tétlenkedik az önkormányzat.
1: Így van, hát az önerős fejlesztéseink nagyon nagy mértékben megnőttek, ez köszönhető annak, hogy a költségvetés rendbe raktuk, tehát növeltük egy kicsit a bevételeket, tehát ez azt jelenti, hogy adót kellett emeljünk kismértékben, és csökkentettük azokat a felesleges kiadásokat, amik voltak a költségvetésünkben, és ennek köszönhetően most már önerős fejlesztésekről is beszélhetünk. Nagyon örültünk, hogy a Mátyás Király utcai üzletsor előtt, illetve a Dózsa-György utcai üzletsor előtt térköves parkolót tudtunk építeni, illetve megcsináltuk a térköves parkolót önerőből a posta előtt is. Ezen kívül a ravatalozónál, a temetőnél csináltunk térköves burkolatot, illetve lefestettük azt a kerítést, ami már nagyon elavult volt, a ravatalozóna, ezt is sikerült megoldani. Aztán az önkormányzat épületébe kiépítettük a beléptetőrendszert, ami fontos volt, az önkormányzat működése szempontjából nagyon fontos lépés volt. Aztán ezen kívül még nyilázárokat cserélünk most majd az egyik önkormányzati lakásunkba, az iskolánál nyilázáró cserél lesz. Ezen kívül az óvodának az épületét nél végeztünk el felújítási munkátok, elég sok felújítási munkát végeztünk el az óvodánál az idén, önerőből szintén, és ezen felül pedig különböző önkormányzati épületeknél még szintén javításokat sikerült elvégeznünk, amit szintén önerőből sikerült megvalósítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy ilyen sok mindent önerőből meg tudunk csinálni, és még össze is vannak terveink az elkövetkezendő időkben. Többek között szeretnénk az ünnepi díszkivilágítást bővíteni önerőből. Aha. Ezt is meg fogjuk csinálni, és járdákat szeretnénk még javítani, amire úgy néz ki, hogy van lehetőségünk, hogy ezt megcsináljuk, tehát ezeket az önerős munkákat folytatni is fogjuk, tehát úgy néz ki, hogy most már minden évben megteremtjük annak a lehetőséget, hogy ezt meg tudjuk oldani.
0: Láttam a Facebookon például a Somos utcát.
1: Igen, az is önerőből készült el, még elnézést, azt elfelejtettem mondani. Tehát tavaly ugye a Magyar Falu programban sikerült a Somos utcát leaszfaltoznunk, de nem jutott már pénz a Nemes Patkának a kiépítésére. Az idén pedig megcsináltuk ezt is önerőből, 2,5 millió forintot költöttünk arra is, úgyhogy ezt is sikerült elvégeznünk önerős fejlesztéssel gyakorlatilag.
0: Szóba került a Magyar Falu.
1: Igen.
0: Program. Ezzel kapcsolatban is vannak azért információk, még hogyha nem is feltétlenül pozitívak.
1: Hát igen, sajnos negatív információink vannak. A Magyar Falu programban már volt most egy pályázati forduló, augusztusban kihirdették a végeredményeket, és sajnos nem nyertünk, most már másodszor próbálkozunk ugyanazzal az önkormányzati épülettel, beadtuk felújításra, egyszer már elmeszelték az előző kormány idején, és úgy néz ki, hogy elmeszelték megint. Sajnos ráadásul az a negatív tapasztalatunk van, hogy a választókörzetünkben, tehát a szekszárdi választókörzetben csak egyetlen egy település tudott nyerni Magyar Faluba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben van még teendő az országgyűlés képviselőnknek is, reméljük, hogy tesznek is azért, hogy legközebb ne így szerepeljen a választókörzet.
0: Na hát a versenyképes járásokkal folytatjuk. Igen. Majd, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
1: Köszönöm. Ez az Antrit.

0: Ez az Antics reggel, 4:10 augusztus 18-án, kedden. Folytatjuk beszélgetésünket Bordás Józseffel, FAD polgármesterével. Térjünk rá a versenyképes járásokra. Erről milyen információk vannak?
1: A versenyképes járások programba nyert településünk közösségi terek felújítására egy pályázatot. A közösségi terekből az egyik közösségi tér az a kurdi sarkon, úgynevezett kurdi sarkon. Ugye FAD-dél tudják, hogy miről van szó. Ez gyakorlatilag a településnek a tolnai végén található. Ezt a település részt elsősorban egyébként romák lakják. Itt is szerettünk volna egy fejlesztést eszközölni. A régi elavult játszótér található ott, 80-as évekbeli játszótérben, és ezt a játszótért szeretnénk lecserélni egy mai kor követelményének megfelelő játszótérre, padokra, paddal kiejezve, szemetessel kiejezve. Úgyhogy ez a beruházás most zajlik, ezt éppen tegnap kezdte el a kivitelező telepíteni a játékokat, úgyhogy oda is fogunk készíteni egy 21. századnak megfelelő játszóteret, illetve több helyszínen történik még a településen most előkészítés, és több helyszínen lesz még fejlesztés. Ilyen fejlesztés lesz még a Bartal Parkban. A Bartal Parkban játszóteret fogjuk fejleszteni, szintén két új játékot fogunk kihelyezni. És a Bartal Parkban mindig probléma, hogy nincs megfelelő pad meg asztal, főleg falunapon, amikor halászléfőző van, vagy főzőverseny van. Úgyhogy fogunk kitelepíteni oda padokat, asztalokat és kukákat. Aztán ezen kívül még Dombori központi strand játszóterén fogunk két új játékot szintén kitelepíteni, illetve szemeteseket kitelepíteni, és a Dombori közösségi téren, tehát az ott a céltorunk környékén, ahol a kajakkenő versenyek meg a sárkányú versenyek szoktak zajlani, oda fogunk telepíteni még egy közösségi teret, ami szintén abból áll, hogy ki fogunk helyezni 10 darab asztalt és 20 darab padot, illetve egy közösségi kemencét fogunk oda kihelyezni, hogy tényleg egy közösségi térként, egy közösségi rendezvényeknek megfelelően tudjon kialakulni ez a terület. Ezen kívül még rakunk ki asztalt, meg padot a csónakikötőhöz Domboriba, illetve szemetes kukákat rakunk ki a Gerber utcába, Domboriba. Tehát én azt gondolom, hogy egy több helyszínen létrehozandó nagyon szép fejlesztés lesz a vége, ez körülbelül szeptember közepére fog elkészülni.
0: Na hát akkor szinte mindenhol le lehet majd ülni egy picikét, igen, úgy hallom.
1: Igen.
0: Volt idén is falunap, gondolom, hogy akkor ott is akut probléma volt a Bartal Parkban, hogy nem volt meg a...
1: Hát úgy nem probléma, hogy ugye mindenkinek biztosítunk asztalt meg padot, de véges ez a készlet, tehát sajnos nem mindenkinek tudtunk most sem adni.
0: Egyébként a falunap jól sikerült.
1: Falunap az jól sikerült, igen.
0: Szuper. No, hát rátérünk majd a strandfejlesztésre, előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 9:22 augusztus 18-án, kedden, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Bordács Józseffel, FAD polgármesterével. A strandfejlesztést harangoztam be az imént, hogy akkor térjünk rá erre. Erről mit lehet tudni most jelenleg?
1: Igen, a strandfejlesztés, a Stop pluszos pályázatban nyertük el az összeget rá. 220 millió forintot nyertünk a strand megvalósítására. Hát ez nagyon nagy örömünkre szolgál, és nagyon nagy öröm, én úgy gondolom a faluba is, hogy ezt megnyertük. Bár vannak ellenhangok is egy pár, de azzal nem kívánunk olyan behatóan foglalkozni. Tehát FAD esetében ugye FADon nem volt strand, most már régóta nem volt strand. A 90-es évek közepéig, végéig működött egy strand, de nagyon elavult volt, stb. És magánterületen működött az a strand, tehát ez semmiképpen nem volt megoldás. Ezért a magánterület melletti területen kialakul most egy új gyönyörű strandunk. Egy 21. századi minőséget fog hozni, én azt gondolom, egy 200 méter partszakasz fog megújulni teljes mértékben, kulturált népcsővel, kulturált homokos strandal és sétányokkal, térköves sétányokkal növények lesznek telepítve, és fog épülni egy strandépület is, ahol lesz egy büfé, lesz egy terasz, aztán lesznek öltözők, lesz WC, mozgássérült WC és női férfi WC, úgyhogy egy mai kor követelmények megfelelő strand fog kialakulni. Ennek a kivitelezésnek a határideje az november vége, tehát november végére be is fog fejeződni, úgyhogy jövőre már reméljük, hogy fogadhatjuk a közönséget a strandon.
0: Na hát az biztos, hogy nagyon-nagyon örülnek majd a helyiek, meg igazából a környékbeliek is.
1: Így van.
0: Annak, hogyha ez elkészül. Jó, szerintem akkor meghallgatunk még egy dalat, és akkor végül rátérünk az iskola felújításra is, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Kettő perc múlva 9:30 lesz augusztus 18-án, kedden, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Bordárcs Józseffel, FAD polgármesterével. Térjünk rá az iskola felújításra.
1: Igen, de még mielőtt rátérnénk, elmondanám, még ezt elfelejtettem mondani, hogy önerőből természetesen kátyúztunk is az idén, aszfaltkátyúzást végeztünk 8 millió forint értékben, tehát az is minden évben szükséges, mert minden évben tönkre mennek az útjaink, vagy vannak újabb kátyuk, ugye, illetve Domboriba is végeztünk természetesen kisebb fejlesztéseket, de rátérve a klikkes beruházásra, a Klebersberg intézmény fenntartó központ nyert egy pályázatot a FAD-on az emeletes iskolánknak a felújítására. Ez a munka is már elkezdődött, már zajlik, tehát a homlokzat kerül felújításra, illetve a tantermek belső felújításra lesz, illetve eszközbeszerzés, ami nagyon ráfér az iskolára, én azt gondolom. Tehát ez is egy szép fejlesztés lesz, aminek nagyon örülünk a településen. És ezen kívül pedig, hogyha megengeditek, akkor rátérnék a terveinkre, az elképzeléseinkre. Tehát több olyan fejlesztés van, ami az előző időszakban bennragadt, vagy nem sikerült nyernünk pályázatot, mind az említett Magyar Falu programos pályázat, a 6. Kft. Épületére adtunk be, telephelyére adtunk be egy felújítást, hiszen az embereinknek fontos, hogy 21. századi körülmények között legyenek, most jelenleg elég elavult körülmények között vannak, azt mindenképpen szeretnénk megvalósítani pályázaton keresztül majd. Aztán van egy közösségi tér fejlesztés, illetve sétány fejlesztés a Dunaparton még, ami szintén kész kiviteli tervekkel rendelkezik, ezt is szeretnénk beadni. Aztán van több utca, amit szeretnénk felújítani, tehát Domboriba például a Gerber utca, illetve a Dunasor, illetve Faddon van például a Temető utca, Attila utca, illetve a Horgász utca, ezeket mindenképpen szeretnénk majd a következő időszakba beadni pályázatba. És hát van egy szintén kiviteli terve rendelkező épületünk, a tűzoltólaktanya helyett egy új tűzoltólaktanya, illetve egy közösségi tér építés ott is a központban. Tehát tervünk az van bőven, nem beszélve arról, hogy Domboriba szennyvíz csatornázást, már régi probléma, azt is szeretnénk majd beadni pályázatba, illetve a víziközmű fejlesztésekre is, ha lesz pályázatok, akkor szeretnénk beadni pályázatba. Tehát rengeteg tervünk van azért még, rengeteg megvalósítandó feladat van a településen, úgyhogy figyeljük a pályázatokat, és reméljük, hogy lesz rá lehetőségünk, és reméljük, hogy sikeresek is leszünk ezeken a pályázatokon.
0: Na hát akkor ehhez kívánok én jó munkát, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: A folytatásban pedig érkezik majd Herné Szabadi Judit közművelődési szakember, hiszen elindult a 2026-os, 27-es színházi évad a Babits Mihály Kulturális Központban, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel, két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Fél tíz múlt öt perccel augusztus 18-án kedden, ez az Antrit reggel, és az a helyzet, hogy elindult a 2026-27-es színházi évad a Babits Mihály Kulturális Központban, ezért pedig vendégünk Herné Szabadi Judit, közművelődési szakember. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
0: No, hát hogyan áll össze egy ilyen szezon igazából, egy évad?
1: Hát a Babits Mihály Kulturális Központ, mint ahogy a korábbi években, az idén is csodás színházi programmal várja az érdeklődőket. Ebben az évadban is két felnőtt bérlettel és három gyermek bérlettel szeretnénk kedveskedni a szexárdiaknak, és természetesen a szexárdra látogatóknak. Az, hogy hogyan áll össze, természetesen igyekszünk minél szélesebb körben megmutatni a színházi palettát. Vannak minden évben visszajáró színházaink, akik szeretnek ide járni szexárdra, sokat játszanak itt. De természetesen arra is törekszünk, hogy lássanak új színházakat, új társulatokat is a nézők. Nagyon nehéz ennek a szervezése abból a szempontból, hogy sokan azt gondolják, hogy miért nem jön ez a színház, miért nem jön az a színház. Vannak olyan színházak, budapesti és vidéki színházak is, akik nem tájolnak, tehát csak a saját játszóhelyükön játszanak, és természetesen mi azokat tudjuk megkeresni, akik vállalnak vidéki előadásokat is.
0: És hát nyilván gondolom, hogy a műfajok is azért változatosak.
1: Természetesen ebbe is törekszünk a változatosságra. Az idén is természetesen sok vígjáték, zenés darab, de megtalálhatók a komoly darabok is, és természetesen gyermekeknek és felnőtteknek is igyekszünk válogatni.
0: No, szerintem akkor térjünk rá, hogy milyen darabok lesznek itt szexáron, például mondjuk a Múzsa bérletben.
1: A Múzsa bérletnek természetesen minden felnőtt bérletnek négy előadása van. A Múzsa bérlet első előadásaként a Mi csak kilakik itt, vagy Álmaink Angliája alcímmel láthatjuk ezt a darabot. Ez egy klasszikus angol Michael Clooney végjáték, akik ismerik a szerzőt, azok már ráismerhetnek a műfajra. A Bánfalvi stúdió előadásában láthatjuk ezt a darabot. A Múzsa bérlet második előadásaként egy budapesti színházat láthatunk újra. A József Attila Színház előadásában Vajda Katalin Ankonai szerelmesek a Balatonon című vígjátékát, illetve zenés darabját láthatjuk. Bizonyára sokan ismerik az alapdarabot, az Ankonai szerelmeseket. Ezt a történetet tették át Magyarországra, a Balatonra, a balatoni környezetbe.
0: És jól látom, nem csak Károly, Szulák Andrea.
1: Igen, Pazar szereposztással is ezt is majd láthatják az érdeklődők honlapunkon, illetve színházi műsorfüzetünkben is.
0: Igen, és akkor van még egy vígjáték.
1: Igen, a harmadik előadása, illetve ez nem sorrendben a harmadik, hanem természetesen az időpontokat később tudjuk majd közzétenni. Erről is szeretném mondani, hogy nem azért nem tesszük közé az összes előadás időpontját már ilyenkor, mert nem akarjuk, vagy nem, hanem nem tudjuk. A színházak a színész egyeztetések miatt körülbelül 40 nappal az előadás előtt tudják kiadni a színészeket egymásnak, és ezért mi csak körülbelül egy másfél hónappal a mi előadásunk előtt tudjuk meg a mi dátumunkat, de igyekszünk minél korábban feltenni. A honlapunkon, ahogy megvannak a dátumok a honlapunkon, azonnal látszik. A harmadik darabja a Múzsa bérletünkben, Csengetett Milord, ezt valószínű sokan ismerhetik, a televízióban megy egy ilyen vígjáték sorozat, ezt most színházi előadásban láthatjuk az Orlai produkció bemutatásában.
0: Így van, és akkor a negyedik a Múzsa bérletben.
1: Múzsa bérletben, ez pedig egy igazi klasszikus, William Shakespeare Sok hűhó semmiért című darabja, a Turai Ida Színház bemutatásában.
0: És ez is egy vígjáték.
1: Ez is egy vígjáték.
0: Akkor négy vígjáték van a Múzsa bérletben.
1: Így van.
0: No, rátérünk majd az Orfeum bérletre, meg nyilvánvalóan a kisgyerkőcöknek készült bérletekre is, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antritege, 9 óra múlt 43 perccel, augusztus 18-án kedden. Folytatjuk beszélgetésünket Herné Szabadi Judit közművelődési szakemberrel, hiszen elindult a 2026-27-es színházi évad a Babits Mihály Kulturális Központban. Az imént átbeszéltük a Múzsa bérletet, akkor folytassuk az Orfeum bérlet ismertetésével.
1: Az Orfeum bérlet első előadásaként mindjárt októberben láthatják Szente Vajk új darabját, a Séf címmel. A játékszín előadásában. Manapság nagyon sok darabnak, nagyon sok filmnek fő kedvelt témája a főzés, a konyha, a konyhaművészet. Hát itt is ez lesz a téma, egy kaotikus konyhában láthatják ezt a történetet. Olyan szereplőkkel, mint Nagy Sándor, Peller Anna, Gubik Petra, Csonka András, Szerednyei Béla, Zsurs Kati. Úgy látom, hogy még így sem teljes a felsorolás. Az Orfeum bérlet második előadásában egy igazi vérbeli spanyol végjátékot láthatunk, a dél-spanyol tengerparton játszódó villában láthatjuk ezt a történetet. Mihályfi Balázs, Pikali Gerda, Beleznai Endre főszereplésével, Spanyol nátha, vagy Spanyol hátha hőguta címmel. Ez pedig a Hangjegy Színház adja elő Dunakesziről. Ők például egy olyan színház, akik most második alkalommal játszanak Szekszárdon, de reméljük, hogy majd többször láthatjuk még őket. A negyedik előadása az Orfeum bérletnek, ez pedig egy párizsi történet. Egy párizsi történet Boeing leszállás Párizsban címmel, egy bohózat, aminek főszereplője három fiatal ember és természetesen három légi utas kísérő hölgy.
0: Ez is izgalmasnak hangzik.
1: A bérlet záró darabja majd a Nagymama című játék lesz. A Csiki Gergely, Kardos György, Fényes Szabolcs írta ezt a darabot, és itt mutatjuk be Szekszárdon Kállai Bori főszereplésével. Erre is nagy érdeklődésre számítunk.
0: Akkor ez volt az Orfeum bérlet, igaz?
1: Igen. És természetesen gondoltunk a gyerekekre is, óvodásokra és kisiskolásokra egyaránt. Három bérletben mutatjuk be a gyerek darabjainkat, délelőtt az óvodásoknak, és két egymást követő délután szeretnénk bemutatni ugyanezeket a darabokat a kisiskolásoknak, tehát ez körülbelül a három évestől a 10 éves korosztályt érinti ez a bérlet sorozat. Az első darabja ennek egy igazi klasszikus Hamupipőke címmel, a Budapest Playhouse előadása. Ez a színház játszott már nálunk többször felnőtt darabot, de gyerek darabbal most jelentkeznek elsőként. Reméljük, hogy a gyerekeknek nagyon fog tetszeni.
0: Biztosan.
1: A második darab Kerek élet fája címmel, egy zenés világutazás 70 percben, ahol láthatjuk az ünnepeket, a magyar népszokásokat, tehát egy igazi szórakoztató, de mégis tanulással egybekötött történet a gyerekeknek. A harmadik darab Piroska és a Farkaskerek erdőben, a Múzsák Társulat előadása Budaörsről, ez is egy klasszikus, de természetesen a klasszikusokat is igyekeznek a színházak úgy feldolgozni, hogy nem mindig az a szokványos ugyanaz a mese legyen, hanem mindig legyen benne valami fordulat. Itt gyönyörű jelmezeket láthatunk, ami erre a színházra mindig is jellemző, de természetesen ezek a darabok mindig visszaadják ugyanazokat a tanúságokat, amelyeket a gyerekek szeretnének látni ezekben a történetekben. És egy televíziós klasszikus Pompom meséi, az utolsó, a záró, Csukás István, Bor Viktor műve alapján a Rátonyi Róbert Színház előadásában láthatjuk ezt a darabot.
0: Na hát akkor vannak még szabad előadások, mielőtt azokra rátérnénk, meghallgatunk egy dalt, nem menjen sehova.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 9 perc múlva lesz 10 óra, augusztus 18-án kedden, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Herné Szabadi Judit közművelődési szakemberrel, témánk a 2026-os, 27-es színházi évad, és átbeszéltük a bérleteket, de hát nyilvánvalóan, ahogy mindig lenni szokott, vannak szabad előadások is, akkor térjünk rá most ezekre, mik lesznek.
1: Azokra is gondoltunk, akik nem szeretnének több előadás sorozatra előre jegyet vagy bérletet váltani, ezért terveztük be a szabad előadásainkat. Az első időrendben ezeknek már mind megvannak az időpontjai is, szerencsére. Az első előadás Best of Hungária címmel, egy koncert legendás Hungária dalokkal a Szüreti Napok előestéjén, 2026. szeptember 16-án kerül sor erre a bemutatónkra. Novai Gábor, Zsoldos Gábor, Marót Viki és a Budapest Rock'n'Roll Band közreműködésével. A gyerekekre is gondoltunk, a Kicsi Gesztenye Klub előadásai már majdnem egy évtizede járnak hozzánk, és most egy jubileumi koncerttel érkeznek, 10 éves a Kicsi Gesztenye Klub, október 18-án vasárnap 11 órakor jelentkeznek a Csodálatos Emlékeink című produkciójukkal. A Magyar Kultúra Napjára is mindig tervezünk egy-egy színházi előadást. Ez így lesz ebben az évben is. 2027. január 23-án szombaton jelentkezünk Molnár Ferenc, Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián a Pál utcai fiúk című koncert színházával, ami nagy örömünkre már többször volt Szekszárdon, de mindig teltházzal megy, és mindig vannak olyanok, akik még nem látták és szeretnék megnézni ezt az alkotást. Visszatérő vendég szintén az Illúzió Mesterei produkció, január 29-én pénteken érkeznek Szekszárdra. Itt megújult műsorral, új fellépőkkel mutatják be műsorukat. Úgyhogy azok is bátra jöhetnek, akik látták az előző produkciókat. Gyakori vendég nálunk a Lilion produkció, színház. Ők mindig valami női élettel kapcsolatos témát dolgoznak fel, ezúttal az Elvált Nők Klubja című darabban jelentkeznek, február 1-én hétfőn láthatjuk majd őket. Szeretnénk kedveskedni az operett rajongóknak is, ezért minden évben, januárban vagy februárban, így az év elején egy-egy operett produkciót hozunk. Február 13-án szombaton mutatjuk be az Új Csárdás Király a Monarchia Operett előadásában című darabunkat. Neked írtam a dalt, Presser és Dés legszebb dalai, Swing a la Django címmel. Opa. Ez is egy visszatérő produkció, most már Szekszárdon, február 27-én láthatja majd a közönségünk. Majd egy hónap múlva, március 18-án Konzsuzsa koncertre várunk mindenkit. Mint ahogy a Szüreti Napok előestéjén, a Pünkösdi Fesztivál előestéjén is tervezünk egy nagyszabású produkciót, egy showt, egy Michael Jackson tribute showval jelentkezünk május 13-án csütörtökön, amelyik lélegzetelállító színpadi látvánnyal, profitáncosokkal, ikonikus koreográfiákkal és a pop királyának legnagyobb slágereivel idézi meg minden idők egyik legnagyobb előadóját, Michael Jacksont. Nagy szeretettel várunk mindenkit. Már júniusban találkozhatunk a következő vígjátékkal, Ad kölcsön a feleséget címmel egy igazi nevettetős, felhőtlen kikapcsolódást nyújtó produkció lesz ez. És már megszokhatták a kedves színházba járók, hogy az advent időszakában minden vasárnap egy-egy koncert vagy színházi produkcióval jelentkezünk. Advent első vasárnapján Nikola Tesla Végtelen Energia, The Great Musical Show nevű produkciót mutatjuk be. Ez a darab is volt már Szekszárdon, de muszáj volt még egyszer műsorra tűznünk, mert sajnos a Covid közbeszólt, a Covid ideje alatt volt Szekszárdon ez a fantasztikus show és fantasztikus előadás, és sajnos emiatt nagyon kevesen láthatták, Reméljük ez alkalommal teltházas előadás lesz. Nagy szeretettel várunk mindenkit, már csak azért is, mert ez a produkció a tavalyi évben a világ legismertebb, Ázsia legnagyobb musical fesztiváljáról elhozta az év musicalje Grand Prix fődíjat.
0: Az nem
1: úgyhogy,
0: semmi.
1: Úgyhogy ez egy nemzetközileg elismert szuperprodukció. A Zorán koncerttel jelentkezünk a következő adventi vasárnap, december 6-án, majd december 13-án Kovács Kati jubileumi turné keretében láthatjuk itt vendégül a művésznőt. Advent utolsó vasárnapján egy igazi, megható, megindító színházi előadásra várunk mindenkit. A Pannon Várszínház előadásában Móricz Zsigmond Légy jó, mint halálig című darabját mutatjuk be, ami Nyilas Misi ikonikus figurájának megható történetét mutatja be.
0: Egy igazi klasszikus, így úgy zárásként. Na hát tényleg akkor mindenkire is gondoltak, úgyhogy köszönöm.
1: Nagyon köszönöm, és még annyit, hogy nagy szeretettel várjuk a bérletvásárlókat is, bocsánat. És nem sokára már jegyként is lehet vásárolni a produkcióinkra.
0: Na hát akkor lehet majd menni, köszönöm még egyszer.
1: Én is köszönöm.
0: És kifutunk az időből, úgyhogy a figyelmet is megköszönöm, mert mozgalmas volt a mai reggelünk is, továbbra is csak ajánlani tudom magunkat, holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig is minden jót. A műsorszám termékmegjelenítés.

0: ZRT udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
2: Egy délután tele élményekkel.
1: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
2: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
1: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a Mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi 2 pui hulladéklerakója helyett a Ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL Mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő 2 pói hulladéklerakó helyett a Ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86.487.000 forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét FM 105.1.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

0: telefonszámon.
1: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
2: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
2: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
3: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
4: Menü ajánlatok a Rádió Antritban. A pizza ma mai kínálat a tejfölös burgonyaleves, emellé választható lecsós csirkemás nidlinges jázmin rizssel, illetve kelkáposzta főzelék fasírtal. A Szász étteremben ma zeller krémlevest vagy hideg gyümölcslevest ebédelhetünk, az A menü ingyenc csirkemel kukoricás rizssel, a B menü pedig csilisbab friss kenyérrel. A Café Amaretto mai ajánlat a gomba krémleves fokhagymás kenyérkockával vagy sárga barack krémleves tejszínnel. A főételek közül kérhető zöldborsós sertésmáj rizssel és salátával vagy sonkás ragú tésztával, a C menü pedig grillezett csirkemel cézár salátával és rizssel. Jó étvágyat kívánunk!
5: Ennyi volt a reklám! Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van Szekszárdi is, ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői

0: tízféle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a Szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Menü ajánlatok a Rádió Antritban. A pizza ma mai kínálat a tejfölös burgonyaleves, emellé választható lecsós csirkemás nidlinges jázminrizssel, illetve kelkáposzta főzelék fasírtal. A szász étteremben ma zeller krémlevest vagy hideg gyümölcslevest ebédelhetünk, az A menü injenc csirkemel kukoricás rizssel, a B menü pedig csilisbab friss kenyérrel. A Café Amaretto mai ajánlat a gomba krémleves fokhagymás kenyérkockával, vagy sárga barack krémleves tejszínnel, a főételek közül kérhető zöldborsós sertésmáj rizssel és salátával, vagy sonkás ragú tésztával, a C menü pedig grillezett csirkemell cézár salátával és rizssel. Jó étvágyat kívánunk!
0: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az

0: és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: 16 baleset a hétvége mérlege. Filutás Viktor, magyar bajnok. Végre enyhül a forróság. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. 13 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották vármegyénk tűzoltóit a hétvégén. 11 alkalommal szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak, egy esetben pedig melléképület, illetve gépjármű égett. A műszaki mentések közül 4 alkalommal közlekedési balesetnél volt szükség tűzoltói beavatkozásra. Egy 10 négyzetméter alapterületű faszerkezetű tároló égett péntek délelőtt Dombóváron, egy Ősz utcai nyaraló udvarán. A lángok a telken található lakóházat is veszélyeztették. A helyszínre a dombóvári hivatásos tűzoltók siettek, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a tüzet. Az eset során 2 propánbutángázpalack megsemmisült, egy harmadikat pedig hő és láng hatás ért. 200 négyzetméteren égett az erdő aljnövényzete szombat reggel Dunaföldváron, a Baróta közben. A tűzeset ez a Solti, a Dunaújvárosi, a Kiskörösi és a Paksi hivatásos, továbbá a Dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. 4 hektáron égett tarló, továbbá teljes terjedelmében egy 20 négyzetméteres présház vasárnap délután Simontornya külterületén. A tűzesethez a Paksi, a Solti és a Szekszárdi hivatásos, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Tolna vármegyében az elmúlt hétvégén 16 baleset helyszínén kellett intézkedniük az egyenruhásoknak. A részletekről Farkas Kinga, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense számol be.
3: Vármegyénkben az elmúlt hétvégén 16 baleset helyszínen kellett intézkedni az egyenruhásoknak, ebből 2 esetben könnyebben sérültek meg. Vasárnap hajnalban egy autós közlekedett Kurd irányából Döbrököz felé, amikor figyelmetlenségéből adódóan egy jobbra ívelő kanyarban letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a sofőr könnyű sérülést szenvedett. Szintén vasárnap hajnalban a 6-os számú főút lakott területen kívüli szakaszán Dunaszentgyörgy térségében egy autós Paks felől Szekszárd felé haladt, amikor eddig ismeretlen okból letért az útról és egy vízzel vezető árokba hajtott. Ott neki ütközött egy közlekedési táblának, majd visszatért az úttestre, és a másik oldalon ismét letért az útról. A jármű a tetejére borulva tért nyugalmi helyzetbe. A balesetben a jármű sofőrje könnyű sérülést szenvedett. A hétvégén történt 14 anyagi káros baleset közül 4 vadelütés volt, egy esetben az elsőbbség megnemadása miatt történt a baleset, 2 esetben parkolóból való kitolatáskor történt ütközés, 2 alkalommal követési távolság be nem tartása miatt, illetve figyelmetlenségek miatt történtek a balesetek. A hétvégi balesetekben szerencsére senki nem sérült meg komolyabban, de az elsőbbség megnemadása, a gyorshajtás és a figyelmetlenség ezúttal is nagy szerepet játszott a balesetek bekövetkezésében. Kérünk mindenkit, hogy csak kipihenten, vezetésre képes állapotban üljenek volán mögé, és tartsák be a közlekedési szabályokat.
2: Tolna vármegye közútjain közlekedési balesetben elhunytakra emlékeztek. A Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság, a közreműködő szervezetek és magánszemélyek a hagyományoknak megfelelően minden évben augusztus közepén emlékeznek meg a vármegye közútjain közlekedési balesetben elhunytakról. 2026. augusztus 14-én 10 órakor a Kölest közelében lévő Bartal szobornál, Bartal György egykori motorversenyző emlékére épített obeliszknél az elhunytakra emlékezve koszorút helyeztek el. A megemlékezésen dr. Tumri Gábor rendőr, alezredes, rendészeti rendőrfőkapitány helyettes köszöntötte a megjelenteket és beszédében hangsúlyozta, hogy az emlékmű egyszerre őrzi a múlt emlékét és szolgál figyelmeztetésként a jelen közlekedőinek. Minden egyes koszorú és virág egy olyan ember emlékét őrzi, aki baleset miatt már nem térhetett haza. A cél az, hogy minden évben kevesebb tragédia legyen az utakon. A koszorúzást követően a résztvevők bizottsági ülést, szakmai megbeszélést tartottak az aktuális baleseti helyzetről a Kölesdi Művelődési Házban. Augusztus 21 és 23 között ünnepre készül Bátaszék testvértelepülése, Nagycsalló, tudtuk meg Bátaszékváros Facebook oldaláról. Idén különösen jeles alkalomra kerül sor, a település első írásos említésének 870. évfordulóját ünneplik. A háromnapos nagycsallói falon

0: napok tartalmas programokkal várja a helyieket és az odalátogatókat. A pénteki programok között helytörténeti séta és bor és zenés is szerepel, szombaton gyermekprogramok, néptánc és kulturális műsorok, koncertek, vasárnap pedig istentiszteletek, ünnepi szentmise és koszorúzás teszi teljessé az ünnepet. A rendezvény kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínál tartalmas kikapcsolódást. Mátaszék idén is képviselteti magát Nagysallón. A testvértelepülési kapcsolat ápolásának szép hagyományát folytatva, ezúttal a Mátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület, valamint dr. Somosi Szabolcs alpolgármester vesz részt az ünnepségen, és együtt ünnepelnek nagysallói barátaikkal. A testvértelepülési kapcsolatok legfontosabb része, hogy ne csak a hivatalos találkozások, hanem a közös élmények, a kultúra és baráti kapcsolatok is összekössék közösségeiket. Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete Tolnaváros Németségért díj kitüntetést adományoz a tolnai és mözsi német közösségért tevékenykedők munkájának elismerésére. A kitüntetés három kategóriában, civil szervezet vagy magánszemély, pedagógus és diák kategóriában adományozható, amelyre javaslatot tehet egyesület, kultúrcsoport, intézmény vezető, civil szervezet vagy magánszemély. A javaslatokat indoklással 2026. szeptember 15. napjáig lehet megküldeni a Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A javaslatok leadhatók személyesen a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal titkársági osztályán, megküldhetők postai úton a Tolna Hősök tere 1 címre, vagy e-mailben a németönktolna@gmail.com címre. Filutás Viktor 5 éremmel zárta a hétvégi pályaországos bajnokságot. A szekszedi kerékpáros ese versenyzőjét a bajnokságon szerzett élményeiről kérdeztük.
1: A hétvégén lezajlottak a pályabajnokságok itt Magyarországon. Úgy vágtam neki, hogy előtte volt 5 nap versenyem Szlovákiában és Budapesten is, mert megrendeztük Budapest GP-t, ez egy 2 napos verseny volt. Hát így 5 nap pályaversenyzés után még a bajnokság az már csak tejszínhab volt a torta tetején. Elég fáradtan indult neki nagyjából mindenki, de jó eredményekkel zártam, hiszen nyertem egy bajnoki címet, hivatalosan 4 ezüstöt és 1 bronzérmet is. A bronzérmet az például egy olyan sprint számban, de nem sűrűn indulok, tehát ez volt a második életemben. Örülök, hogy felvettem a leggyorsabb sprintelekkel a versenyt. A mezőny számokban pedig igazából papírforma volt, a scratchet azt sikerült megnyernem, abban már többször nyertem bajnoki címet. Omniumban pontversenyben, tempóversenyben viszont a Driver Bertold sajnos elkalapált, de hát jelenleg a VB kvótájáért küzd, és 15. a világranglistán, szóval megérdemelten nyert. És igazából a vereség az nem volt vereség, hanem örültem, hogy egy jó pozícióban, egy második helyen tudtam végezni mögötte.
0: Kedden kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak, mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk, Szekszárdon a hajnali 16 fokot követően napközben 27 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 101.
2: Augusztus 18-án, kedden délután szeretettel köszöntök mindenkit, én Tóth Csaba vagyok. Jó étvágyat ez ebédhez, hogyha most fogyasztanák. Kezdünk!
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Ez a Rádió Antrétam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Kellemes és szép napot, és persze jó étvágyat kívánok az ebédhez, hogyha most fogyasztanák. Hát nem csak a tegnapi, hanem most már az elmúlt napokhoz képest is azért sokkal kellemesebb, és azért viselhetőbb a mai időjárás. Egyébként szeles és hőségmentes időjárásként ír az időkép. Kedden túlnyomóan napos időre számít, amelyet időnként a megnövekvő gomoly felhők zavarhatják majd meg. Csapadék azonban nem várható, erős lesz az észak-nyugati szél, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben, tehát itt Szekszárd és környékén, ami egyébként legalábbis számomra bosszantó, hogy az idén egész évben szépen dédelgetett cseresznyepaprikáim úgy néz ki, hogy így a végére adják meg magukat. Elkezdtek rohadni, meg mindenféle problémáik adódtak, de hát ez most már tényleg így a nagy melegnek köszönhető. Meg talán annak, hogy egy picit távol voltam az elmúlt napokban, és kimaradt egy pár locsolás. Úgyhogy ennyit erről. De hogy még kinek milyen problémája adódott ebből a kánikulából, arról is beszélhetünk. 71.444.444. Most egy kis kereskedelmi kitérő, aztán természetesen folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Tartsanak velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
7: Haló,
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
9: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: A kis kitérőt követően pedig már is hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Indítom Katy Perry felvételét. Jön a Band-Aids itt az Antriton. Tartsanak velünk!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mindjárt egy óra van, ez a Rádió Antritam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Búcsút intünk a délután első órájának, így hát hozom az információs blokkot. Jönnek a legfrissebb hírek itt az Antritban, de ezt követően természetesen hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ugye velünk tartanak?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10

0: 2023-as telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek. A 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a főszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: A felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé érénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
5: Köszönjük szépen a híreket és információkat. Már is folytatódik, a következő órát indítom. Hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ez az Antrit.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: Azt beszéli már az egész város, hogy bajnok lesz a Ferencváros, az Újpest drukkereknek pacsi, ez rá gyontítom a kedvenceivel, és a tegnap slágereivel, és még valami csacsok a város, nem csak a város, hanem az ország, hogy ma Ilona napja van, akiket ezúton is köszöntök, nagyon boldog névnapot az Ilonáknak. Az Ilona egyébként női név, és a Helén a régi magyarosodott alak változata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában, a magyar nyelvbe szláv közvetítéssel került, és szabályos nyelv változatának alakulata egyébként, ami úgy került a magyar nyelv, hogy Jelena, Jelona, abból lett az Ilona. Az Ilona azon ritka magyar nevek közé tartozik, amely a magyar nyelvből került be más népek név anyagába. A 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amihez hozzájárult az is, hogy alakja a finn iló, avagy öröm szóra hasonlít. No, hát még egyszer boldog névnapot a ma ünneplőknek.
1: Rádió Andrét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Ennyi volt a reklám.
1: A kötelező zenei kitérőt követően pedig már is hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, egy igazi jó kis old school dal, a Right Set Fred-től. Jön a Don't Talk Just Kiss itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel, és a tegnap slágereivel 2 perc választ el bennünket délután 2 órától, úgyhogy röpül az idő, már második óráját is eltöltöttük a mai délutánnak. Friss hírek és információk itt az Antriton, aztán természetesen jövök majd a közlekedés híreivel. Apropó, ezzel kapcsolatosan, hogyha bármilyen nemű információjuk van, akkor azt osszák meg velünk a 74444444-en. Várom! Jó utat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 06 35 30 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow!

0: Dárpál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kultai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4IG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyosan. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil. A sérültek ellátását lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: Jó utat kívánunk az úton lévőknek. Már is mondom, hogy az M6-os autópályán, már az elmúlt napokhoz hasonlóan a 162-es kilométernél lévő Bátorszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat. A határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt a terelő utat a határ felé a következő 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsvárad csomópontig jelölték ki, ahonnan a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába. Aztán hallgatóink jelzése szerint nagy valószínűség szerint egy natos szátot láttak a Vörös Keresztnél, ami nagy valószínűséggel drónozik, mert utána egyébként a 70-es táblánál díjazzák a gyorshajtókat. A Gesztenye Sörözőnél Szekszárdon szintén trafipaxra jelentést kaptunk, illetve Zombán is figyeljenek, akik arra közlekednek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, amennyiben pedig van információjuk, akkor azt jelezik 74-es körzet 444-444, az Antrit hívható telefonszáma. Jó utat tehát!
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
3: A hírek és információk után pedig már is indul a következő óra itt az Antrit délutánban. Hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ugye velünk tartanak? Én Tóth Csaba vagyok. Kezdünk!
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: Egy kis Bob Marley, azt hiszem, hogy mindig jól jön a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül. Egészen rövid zenei kitérőt teszünk, illetve kereskedelmi kitérőt teszünk, de hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ugye velünk maradnak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó ki.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Az Antriton pedig nincs megállás. Már is hozom tovább a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Flo Rida és David Guetta közös felvétele érkezik. Ez a Club Can't Handle Me. Maradjanak velünk!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Csatát én nyertem!
1: Ez a Rádió Antritem a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt 15 óra, ami azt jelenti, hogy jönnek a hírek és információk. Ezúttal térségünkre koncentrálva, avagy érkeznek a regionális hírek és információk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. A helyed.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Újabb fejlesztések Faddon, biztonságosak a megye fürdőhelyei. Ismét 30 fok fölött a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Jannár Joli vagyok. 2026. augusztus 18-án kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A bonyhádi rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Borbély Kovács Melissa Roxana eltűnése kapcsán. A 13 éves lány, aki a Kétyi gyermekotthon lakója, 2026. augusztus 3-án a délutáni órákban engedély nélkül távozott a szekszárdi otthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen.

0: bajnokságot, amivel az ötödik helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a főszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: A híreket és információkat követően pedig már is kezdjük a következő órát. Nem tudom, hogy önök tisztában vannak vele, hogy létezik egy Cikádor Főnix ifjúsági mentő egyesület. Nos, ha nincsenek ezzel tisztában, vagy nem hallottak volna még róla, akkor most füleljenek, mert jönnek a részletek.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

Ez a Rádió Antritam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel köszöntök mindenkit, és persze stúdió vendégeimet, mert ahogy már említettem, ezen a héten

0: Minden délután 4 órakor vendéget, jelen esetben egyébként vendégeket vártam a rádió stúdióba, ide az Antritba, akik meg is érkeztek. Nem tudom, hogy önök hallottak-e már arról, hogy Cikádor Főnix ifjúsági mentő egyesület, én bevallom férfiasan, és őszintén, hogy nem, pontosan ezért érkezett ide a rádió stúdióba Storc Gábor, az egyesület elnöke, aki nem egyedül érkezett, hanem Sallai Reginával. Regináról pedig annyit érdemes tudni, hogy egy gyönyörű szép fiatal hölgy, és egyébként az egyesület tagja, és mentőszolgálatot teljesít, de hogy miről van szó pontosan, azt most tőlük fogom kideríteni. Üdvözöllek, szervusztok!
1: Üdvözlöm én is a rádióhallgatókat. Storc Gábor vagyok, a Cikádor Főnix Egyesületnek az elnöke. És hát miről is van szó? Itt igazándiból egy ifjúság nevelésről. Tehát mi ezt úgy dobtuk össze annak idején, ezt az egyesületet, hogy a gyerekeket próbáltunk meg bevonzani avval, hogy egy kicsit olyat csinálunk, amit máshol nem nagyon tudnak. Ez kis tűzoltás, kis kötéltechnikás mentés, első segélynyújtás. Tehát amivel nem mondom, hogy az utcán napi szinten lehet találkozni,
0: ezzel maradjunk annyiból, hogy napi szinten az utcán, főleg az ilyenkorú ifjoncok abszolút nem találkoznak, viszont egy nagyon-nagyon fontos része az életnek.
1: De nem biztos, hogy nem találkoznak, tehát ez iskolába jár.
0: Jó, ritkán, több
1: száz gyerek van együtt egy iskolába, tehát hogyha most valaki teljesen mindegy, tehát rosszul lesz, ők már azért nagyjából, most nem azt mondom, hogy 100%-ig, tehát 10 éves gyerekekről beszélünk, és nem azt mondom, hogy 100%-ig biztonságosan meg tudják oldani az adott helyzetet, de felismerik a problémát, és esetlegesen tudnak olyannak szólni, aki ezt meg is tudja oldani. Nem lépnek át fölötte.
0: Regina, te már találkoztál ilyennel? Veszélyhelyzettel? És hogy kezeled? Mert most én már 48 vagyok, de még mindig félve, hogyha bárkit rosszul létben látok az utcán, ahhoz is hirtelen nem tudom, hogy mit kell csinálni.
2: Igazából még nem találkoztam.
0: Gyerek, közelebb a mikrofonhoz, légy szíves. Igen?
2: Nem találkoztam még ilyennel.
0: És hogyha találkoznál, akkor téged nyilván ez az egyesület mire tanít?
2: Maradjunk nyugodtak, és keressünk olyan embereket, akik talán még nálunk jobban is meg tudják oldani a helyzetet.
0: Ez egy fontos dolog, hogy egyébként ő már ebben a szemléletben közelíti meg azt, amit én felnőtt fejjel nem biztos.
1: Azt szoktuk mondani, hogy a legrosszabb dolog az, hogyha nem teszel semmit.
0: Nyilván.
1: Tehát attól rosszabb nincs, nem tudsz rosszat tenni. Tehát most egy ájultan fekvő sérültnél teszem azt, de egy szoktam mondani, hogy egy égő autónál sem. Tehát, hogyha egy autó kigyullad, és van benne egy sérült, nem tudsz rosszat tenni. Tehát, hogyha azt a sérültet te kiveszed abból az égő autóból, van akkora merszed, akkora lélek jelenlétet, tudsz olyan hideg fejjel gondolkodni, hogy teszem azt, oda tudsz menni, látod azt, hogy ennek még van ideje. Tehát nekem van időm odaérni.
0: Igen.
1: És meg tudod fogni azt az embert, és kiemeled abból az égő autóból, hogy nem tettél vele rosszat. Tehát sokszor mondják, hogy mert hogyha gerinc sérült, meg ilyen sérült, meg olyan sérült, de igen, de ég az autó körülötte. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor, hogyha hideg fejjel gondolkodik az ember, akkor meg tudja tenni azt a 3 mozdulatot, és nem több az egész, és kimentettem egy embert.
0: Picit azért utánad jártam, hogy azért az életedben te mikkel, meg milyen területeken jeleskedtél, meg foglalatoskodtál, de mégis hogy jött el az a gondolat a fejedben, hogy akkor most ezt az irányt megcélozd, hogy az ifjúságot ebbe az igen komoly dologba bevond?
1: Ez 2011, így kell visszamenni körülbelül.
0: Igen.
1: És akkor...
0: Nem most volt?
1: Nem.
0: 15 éve?
1: Egy szép nyári napon Véméndről biciklikkel a Véméndi tűzoltóságnak a diák tűzoltói átbicikliztek a bátaszéki tűzoltóságra megnézni a tűzoltóságot. Nem csak Véménden van, hanem van Bátaszéken, és akkor nézzük meg, hogy az milyen. És akkor ott ezeknek a diák tűzoltóknak a vezetőivel beszélgettem, és ott jöttem rá arra, hogy hát lehet itt foglalkozni gyerekekkel is. És akkor egy idő, egy darabig ilyen a tűzoltóságon belül foglalatoskodtunk gyerekekkel, és akkor későbbiek folyamán akkor úgy éreztük, hogy ezt egy olyan keretek közé lehetne fogni az egészet, ami egy külön egyesület, ami egy önálló történet, és ebből alakult ki igazándiból a Cikádor Főnix Egyesület.
0: Uh-huh. Ami akkor datálva,
1: kb. 18 őszén igazándiból bejegyezve, ilyen 19 környékén lett valamikor, 19 tavaszán. És akkor onnantól kezdve ment ez így már teljes egészében különállóan.
0: Hányan vagytok?
1: Hát ez mindig változó.
0: Igen?
1: Hát a gyerekek azok, én azt szoktam mondani, hogy jönnek-mennek, tehát van, aki kedvet kap hozzá, eljön egy-két-három alkalomra, mi szakkörnek hívjuk ezeket, eljön egy-két-három szakkörre, és akkor így megérzi azt, hogy ez neki való, vagy nem neki való. Aztán van olyan is, aki egy kicsit ilyen csikicsuk is, hogy van, hogy jön, van, hogy nem. Nem látjuk egy-két hétig, hónapig, akkor megint megjelenik, akkor megint jön egy kicsit. Nem szoktam irogatni azt, hogy ki mikor van jelen. Én nagyon örülök annak, hogyha jönnek. Tehát ha ott van, és tesz valamit, és tanul valamit, és attól csak több lesz.
0: Gábor, azok a szülők, akik most hallgatnak bennünket, és felkapják a fejüket, hogy mennyire szimpatikus kezdeményezésről van szó, és szeretné, hogyha mondjuk hogy látja is azt, hogy a gyerekben van ezen a területen bármi, ami érdekli, akkor merre induljon, hogyan induljon, hogyan álljon neki egyáltalán, hogy felvegye a kapcsolatot veled, vagy az egyesülettel?
1: Az egyesület maga az Bátaszékre van bejegyezve, viszont Alsónyéken a régi önóban, mi csak önónak hívjuk, az öregek napközi otthona, működött ebben az épületben egy darabig, amit most visszakapott a református egyház, és a református lelkésztől elkötöttünk egy ilyen együttműködési szerződést, mi alapján mi ott vagyunk, és gondozzuk az épületet és környékét, és ezért mi használhatjuk ezt az épületet, úgyhogy igazándiból maga az egyesületnek a működése, a telephelye az Alsónyéken van. Minden csütörtökön, nem minden csütörtökön, legtöbb csütörtökön délután 16.30-tól, vagy igen, 16.30-tól 18-ig szokott szakkör lenni a gyerekekkel, de igazándiból valaki fölmegy a Facebookra, ott megtalál engem.
0: Ott keresse meg.
1: Igen, akár a Főnixet, akár engem rám ír, vagy a Főnix oldalára ír, és akkor bőve felvilágosítást tudunk adni.
0: Regina, egy ilyen foglalkozáson nyilván mióta vagy tagja egyébként az egyesületnek?
2: Már 4 éve.
0: 4 éve? Hát az nem kevés, erre most megleptél amúgy, hogy ez a 4 év alatt azért sok-sok érdekesség ugye elhangzott. Mi az, ami ezen a területen a legjobban megfogott téged, vagy ami a legjobban tetszik, vagy tetszett ezeken a szakkörökön, akkor nevezzük szakkörnek?
2: Igazából az ilyen köteles mentések, azok nagyon tetszenek.
0: Ezek hogy zajlanak?
2: Bent megtanulunk ilyen csomókat, mentőcsomókat megkötni, és utána még ki is próbáljuk őket.
0: Hogy mennyire tartós? Vagy...
2: Hát igen, meg leereszkedünk például fákról.
0: Ez azért a fiatal lányokra annyira nem jellemző egyébként, hogy én ámulok és bámulok egyébként komolyan. Hány csaj van a csapatban?
2: Hát ezt pontosan nem tudom, de szerintem több, mint fiú.
1: Igen.
0: Komolyan?
1: Igen.
0: Nem mondjátok.
1: Hát egy olyan, én azt mondom, hogy egy, hát hogy van, 5-6 fiú van, de 8-9 lány biztos.
0: Aha. És hogy bírják a gyűrődést egyébként az ifjancok? Na meg persze, hát beszéljünk arról is egyébként, hogy mi ez a korosztály, Gábor?
1: Hát alapjáraton én annak idején meglőttem ezt a 11 és 16 év közötti korosztályt. A elsődlegesen a tűzoltó sport végett. Hát van egy ilyen CTIF elnevezésű nemzetközi tűzoltó, tehát nemzetközi leszabályozott tűzoltó sport verseny, amiben mi is szoktunk szerepelni, tehát mit tudom én, eljutunk országosig, két évvel ezelőtt kint voltunk Olaszországban a tűzoltó olimpián, úgyhogy a kurdi fiúcsapatnak sikerült úgy kijutnia, hogy volt benne a Phoenixből három idegen légiós. A lányok, a kurdi lányok bejöttek a Phoenixes lányok mellé, és ők meg Phoenix zászló alatt indultak az országos versenyen, nekik abban az évben nem sikerült kijutni az olimpiára, viszont a fiúknak igen, tehát így három Phoenixes fiú a kurdi zászlók alatt versenyzett az olaszországi olimpián. És ennek a korosztálya, ez a 11 és 16 év közötti, és én először ezt lőttem be magamnak, aztán, mint ahogy Reginának is van egy, nem egy-két húga, de most már a Piroska a középső húga, ő is, mennyi idős Piroska?
2: Tíz éves,
1: de vannak 9 évesek köztük, tehát egyre megyünk lejjebb, mert ugye mindenki, jaj, a nagy tesó ott van, akkor már a kisebbik is eljön, megnézi, és akkor fertőzést kap, meg látja, hogy a nagynak esetlegesen tetszik az, amit csinálunk, meg jó társaságban van, tehát minket, hála az égnek, nagyon támogatnak a szülők is. Tehát nagyon-nagyon mellettünk állnak. Nagyon, bármi olyan rendezvényünk van, bármi olyat csinálunk, akkor mindjárt jönnek a szülők is, hogy mit segíthetünk. És ezt én nagyon-nagyon szeretem ebbe az egészbe, hogy ők is látják, hogy a gyerekek itt jó helyen vannak. És
0: milyen erre majd egyébként visszatérünk, jó? Hogy egyébként az egyesületet mi módon, hogyan lehet támogatni, és hogy hogyan lehet segíteni a munkáját. Így az elmúlt évekre visszamenően, tehát gyakorlatilag mióta datáljuk ugye az Ifjúsági Mentőegyesületet, mik azok a dolgok, most ezt az olaszországi eredményt már említetted, de hát azért nyilván vannak olyan pillanatok, amik így megragadtak benned, amire szívesen visszaemlékszel. Vannak ilyenek?
1: Ami persze millió egy.
0: Hallgatunk, van rá idő.
1: Holnap reggelig tudnák róla beszélni. Tehát ezek sokszor olyan, tehát kívülállónak lehet, hogy hajmeresztő dolgok, amiket csinálunk. Hajmeresztő abból a szempontból nekem is, hogy sokszor van az, hogy azt mondom a gyerekeknek, hogy na akkor most ezt így csináljuk meg, és aztán így végig gondolom, és a gyerek azonnal ugrik bele, mert a Gábor azt mondta.
0: Igen?
1: És akkor így végig gondolom, hogy ha véletlenül, ne adj Isten, olyat mondanák, amit nem gondolok rendesen végig, és veszélyes lehet, és abba is ugyanígy beleugrana, hogy nem gondolkodik, és tehát mit tudom én, kim voltunk tavaly Tevelen a Teveli Juliális, ez egy ifjúsági,
0: igen,
1: nap, és Zoliék meghívtak oda minket, hogy valami programot csináljunk, és van egy 60 méteres drótkötelünk, kifeszítettük a drótkötelt, ugye én ipari alpinista végzettséggel vagyok, én nekem megvan a kalandpark üzemeltetési engedélyem.
0: Engedély, aha.
1: És akkor ezt is úgy egy kicsit belevittem a Phoenixbe, hogy ilyen marhaságokat is, ami a gyerekeknek tök jó, amiket élveznek, akkor ebből szoktam csinálni olyan helyen, ahol van rá lehetőség, ilyen tivoli kötélpályát. Jó, kihúzzuk a kötelet, van hozzá csigánk, beülünk, és akkor gó lehet menni.
0: De jó.
1: És Zsófikának ott volt velünk a mi körünkbe tartozó kislány, és mondom neki, hogy te Zsófi, nem akarod kipróbálni, hogy így, mit tudom, hasmánt lemész rajta, és a Zsófinak így kikerekednek a szemei, de! És már adtuk rá a beülőt, már a hátsó rögzítési pontba akasztottuk, de akkor nem jó, lába, így, úgy, amúgy, fölraktuk a végén, fogtuk, meglöktük, hát visított leig, de nem azért, hogy félt volna, csak élvezte, és jött vissza, hogy ez nagyon jó volt. Tehát jönnek őrült gondolatok, és akkor jönnek azok a részek, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Ilyen volt a kötélpálya is, ilyen az ugrópárna is, ilyen. Sok minden olyan dolgunk van, ami csak azért van, mert mit tudom én, tehát ez, amit Regina mond, hogy fáról ereszkedünk. A telephelyen van volt két nagy akácfa, abban az egyik kiszáradt.
0: Igen?
1: És akkor, hát ipari alpin, visszadarabolom a fát, de akkor már nem vágom ki teljesen, hanem csináltunk bele egy ilyen köcsökfát, ilyen minden oldalon hagytunk egy-egy ágat, mit tudom, ilyen méteres darabokat, hogy akkor köteleket lehet rákötni, és akkor arról lehet ereszkedni. És akkor És akkor jött, hogy akkor nem csak kötelet teszünk rá, akkor már ilyen-olyan trepniket építettünk, amire meg lehet állni, és akkor ezek a, vagy ez a fa a gyakorló fája az egyesületnek, erről ereszkednek kötélen, a fa még bírja, most kezdette az egyik oldalát, úgy láttam, hogy nem egészen, és akkor mindjárt mentünk egy-két kört, és most más megoldás született, de az is úton van már, az is, abból is lesz majd valami.
0: Jó, én nem mondom vagyok, hogy zenélünk, aztán természetesen jön majd egy kis kereskedelmi kitérő, de természetesen folytatjuk a beszélgetést, a mai témánk, itt az Antri délutánban a Cikádor Főnix Ifjúsági Mentő Egyesület vendégeim Storc Gábor elnök és Sallai Regina, aki tagja az egyesületnek, kvázi konkrét résztvevője a Mentő Egyesületnek. Innen folytatjuk a beszélgetést.
3: Rádió Antrit!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
0: Ennyi volt a reklám.
1: Folytatjuk a zenék sorát a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ezúttal Camilla Cabello felvételét, a Liart hozom itt az Antritton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Vidám délutánt kívánok minden rádió hallgatónak. És köszöntöm még egyszer vendégeinket, a Cikádor Főnix Ifjúsági Mentőegyesület elnökét, Storz Gábort és Sallai Reginát, a tagját az egyesületnek. Nos, hogyha valaki lemaradt volna a beszélgetésünk első feléről, egy olyan ifjúsági egyesületről beszélünk, akik fiatalokból állnak, és már most készülnek a nagybetűs életre. Gábor, hogyha azt mondom, mert ugye most már ilyen 15 éves történetről beszélünk, azért sok-sok fiatal átment a kezeden. Volt-e olyan köztük, akit sikerült annyira megfertőznöd, hogy egyébként ezen a vonalon indult el?
1: Olyan szinten megfertőznöm, tehát igen, mondjam azt, hogy igen.
0: Mert ez egy hivatás, amire egyébként.
1: Így van, hivatás. Nem teljesen tűzoltónak ment el, nem mentősnek ment el, hanem egyszerűen belépett egy olyan tűzoltó egyesületbe, Pécsre vitte az élete, belépett ott egy tűzoltó egyesületbe, és aktív tagja lett az egyesületnek, és éveken keresztül gyerekeket kormányozott be oda, és azokkal foglalkozott. Tehát igen, megfertőztem valamilyen szinten, ő is gyerekekkel, meg, és hát mellette ugye ott maradt velünk az egyesülettel, és ő most épp az alelnökünk.
0: Regina, Gábor bácsi egyébként szigorú? Tehát így a szabályok betartásában nyugodtan mondhatod, mert megvédelek.
2: Hát attól függ, miről van szó.
0: Tehát ugye nyilván azért itt azért veszélyes dolgokról is beszélhetünk adott esetben, de ugye azért vannak szabályok, amit be kell tartani, és hogyha valakinek azért gondolom, hogy azt úgy nem nagyon szoktátok megszegni, vagy lehet, hogy lehet ilyet csinálni, csak halkan suttogva kérdezem.
2: Hát nem annyira szokták megszegni, úgy senki.
0: Aha.
2: De ha igen, akkor...
0: Akkor azért oda kell lépni ugye a vezetőnek.
1: Hát volt egy... Bocsánat, hogy beleszólok.
0: Nyugodtan, gyerek, volt csak egy, közelebb.
1: Volt egy eset, eljöttek hozzánk így nézelődni, és akkor megdöbbentek, hogy az áj, hogy az mekkora szó. Szoktam mondani, hogy én fölengedem a gyereket a 10 méteres létrára is, fölmászhat rá nyugodtan, leereszkedhet, mit tudom, 8-10 méter magasból egy szárkötélen. Persze, természetes, ki van biztosítva, mit tudom én, de maga a tűzoltó önmentésben ugye ott egy szál kötélen ereszkedünk. Most az egy másik történet, hogy én rácsattintok egy másik kötelet, tehát hogyha ő elrontott valamit, akkor én majd megtartom.
0: Így van.
1: De most látom, a gyerekem ászik fel a létrán, és remeg a térde, de mit tudom én, a másik gyerek előtte főmászott a 16. fokig, ő meg a 12-nél már remeg, akkor nem fogom fölengedni a 16-ig. Állj meg, biztosítsd ki magad, dőj bele, meg volt, gyere le, holnap újra próbálod, akkor lehet, hogy főmész a, mit tudom én, a következő fokot, meg a következőt is eléred. Tehát vannak ilyen olyan dolgok, amikből, mit tudom én, nem engedek. Most Regina is, persze, mert ő 4 éve, 10 éves korától benne van, 11 éves korattól vagy benne ebbe az egyesületbe. Nem tudja azt mondani, hogy mert hogy kőkemény szabályok vannak, de kőkemény szabályok vannak, de ők ebbe belenőttek. És tök
0: egyértelmű
1: tök,
0: számára.
1: Tök jó látni, hogy belenőttek, és ő nem kőkemény szabályoknak veszi, hanem tudja azt, hogyha a Gábor mordul egyet, akkor az miért mordult. És elég megint egy példa, egy Flórián napi rendezvény Bátaszéken a templom előtt, ott van Bátaszéken a romkert a templom mellett. És ilyen hűvös, szeles idő volt, mondom, jó van, menjünk innen, mert elég volt. Ott voltak a szülők is, és akkor na, erre kíváncsi leszek, hogy szeled össze a kölyköket, mert bennugráltak a romkertbe. És kiléptem a templom mögül, láttam, hogy az egyik gyerek pont felém néz, és intettem neki egyet. És visszaléptem a templom elé, és akkor mondják a szülők, hogy na, ezt most én megnézem. És nem telt el fél perc, és az összes gyerek ott volt.
0: Tehát,
1: ő szólt a többieknek, hogy lát, a Gábor intett, menjünk, gyertek. És ennyi elég volt. És nem kell több, és hogy ezt most tartanak tőlem, félnek tőlem, szeretnek engem, nem tudom, de De így van, hogy az
0: szerintem
1: ember...
0: tisztelnek.
1: Az ember a szemével tudja irányítani őket szinte. Tehát,
0: persze, mert van, vezetőjüknek gondolnak a gyerekek, és ez egy nagyon nagy erény. A későbbiek során nagyon sok mindenben egyébként ez a gyerek az élete során ezt többszörösen fogja tudni kamatoztatni. Hogy hallgat valakire.
1: De, most, de ahhoz, hogy egy...
0: Ezt ki kell vívni.
1: Ki kellett vívni. Most már nem kell kivívni, mert ahhoz, hogy... És a gyerek ugye, hova tartozás?
0: Persze.
1: Jön egy 9-10-11 éves gyerek. Annak irtózatosan nagy respekt, vagy nem is tudom. Tehát egy óriási dolog az, hogy mit tudom én, lepacsizik a nyolcadikossal a suliba, mert ugyanabban az egyesületbe járnak. Na de, a nyolcadikos majd akkor fog lepacsizni vele, hogyha azok szerint, a szabályok szerint van az egyesületbe, ahogy ő is. Tehát én nekem az első pár évfolyamot kellett megregulázzam. Most ez úgy működik, hogy rászólna, egymásra rászólnak. Tehát ez itt nálunk nem szokás. Ezt mi így szoktuk csinálni, nézd ide. És ha a nagy tanítja a kicsit, és a kicsi a nagyhoz akar tartozni, akkor úgy kell csinálni, hogy a nagy szeretné. A nagy meg úgy csinálja, hogy én szeretném.
0: Ugye azt mondtad, hogy heti egy alkalommal szoktok ugye a foglalkozás vagy szakkörök tartani. Ezen felül egyébként pedig számos rendezvény.
1: Így van, főként nyári időszakban.
0: Nyári időszakban, és már itt tartunk, akkor táborról is beszélünk, ami megint csak egy jó kis, hát bocs, hogyha rosszul fogalmazok, buli lehet a gyerekeknek.
1: Hát,
0: vagy legalábbis időtöltés.
1: Igen, ez ott alsónyéken az udvarban ott szoktunk sátrazni.
0: Aha.
1: És akkor onnan indulnak programok, mikor éppen mi, mikor mire van pénzünk, mikor mit engedhetünk meg magunknak, de mit, egy nap például az mindig strand. Hát akkor egy napra akkor megyünk valahova, vagy Szekszárd, vagy Bonyhád strandra. De volt már olyan, hogy elmentünk airsoftozni, meg mit tudom én, tehát mindig van valami, amit kitalálunk.
0: Így, vártam ezt a bűvös szót, hogy kiesd a szádon pénz.
1: Ja. Mindig az a legkevesebb.
0: De talán most lehet, hogy a legtöbb lesz, hogy erről beszéljünk, mert azért fontos erről beszélni, miből tartja föl magát az egyesület. Azt ugye említetted, hogy a szülői segítség az elengedhetetlenül fontos, de én azt tudom, hogy lehet támogatni az egyesületet, és azt gondolom, hogy ez nem fog reklámnak minősülni, mert maximálisan non-profit egyesületről beszélünk szerintem, úgyhogy nyugodtan elmondhatod, hogy hogyan, milyen módon, hol.
1: Ez itt megint egy kis történet mesélésbe fogok kezdeni. Nálunk a szülők kezdeményezése volt, hogy ők szeretnének tagdíjat fizetni.
0: Igen?
1: Én mondtam, hogy nem. Tehát így, mint tagdíj, így nem vagyok hajlandó pénzt szedni, mert ne azt szabja meg egy gyereknél, hogy későbbiek folyamán tűzoltó lesz, mentős lesz, teljesen mindegy, hogy mi lesz, hogy volt-e a szülőnek a hónap végén az asztalon plusz 1000 forintja, vagy 2, amennyi a tagdíj lenne. Ezért nem vagyok hajlandó, és ezt én a mai napig is tartom több taktársunk ellenében, mert mondták, hogy mert jó volna, nem. Tehát, hogyha a szülő akar, akkor adjon. Tehát lehet adományt adni, mármint, hogy támogatást az egyesületnek. Viszont aki nem tud támogatást adni, az ne kerüljön már hátrányba azért, mert ő neki nincs a hónap végén.
0: Gábor, kisegítelek, jó? Lehet, hogy talán az én számból ildobosabb, hogy elhangozzon az, hogy olyan családból jövők, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy tagdíjat fizessenek. Viszont vannak olyan családok, akiknek a csemetéi többet is tudnak annál áldozni, mint amennyi adott esetben egy tagdíj lenne, akkor így azt hiszem, hogy szinkronba kerülhet, vagy külső támogatásokkal az egyesület biztonságosabban tudja fenntartani.
1: Igen, és akkor ezt ide akartam eljutni, hogy is igyekszünk olyan dolgokba belemenni, amik pályázatoktól elkezdve nagyon sok minden ilyesmi, amiből akár pénzt, akár technikai eszközöket tudunk nyerni a gyerekek oktatására, vagy most már ugye a tűzoltóautónknak a felszerelésére, a vonulásokra. Ugye itt ez eléggé komoly kritériumoknak kell megfeleljünk ahhoz, hogy, hogy tudjunk vonulni, tehát ilyenek a hővédőruhák, a sisakok, a csizmák, a
0: hővédőkesztyűk. De most itt még mindig a gyerekekről beszélünk, van egy rendes olyan tűzoltóautótok?
1: Igen, tehát ezt mondtam, hogy vásároltunk egy tűzoltóautót, hát ez volt a... Hogy a 16 év, 18 év fölötti gyerekek elküldjük iskolába. Hmm. És akkor elvégzik ezt a 40 órás alapfokú tűzoltói tanfolyamot, csak utána mit csinálok velük? Tehát amikor nem tudom őket káresetekhez riasztani, mert ugye mi a katasztrófavédelem irányából hármas együttműködési szerződéssel rendelkezünk, ami hagyományőrzést takar magában, tehát eljárunk versenyekre.
0: Igen, ezt mondtad.
1: És akkor így ebben nagyjából ez bezáródott. És ahhoz, hogy mi tovább léphessünk, ahhoz egy kettes együttműködési kategóriát kell kössünk, ami már beavatkozói kategória, és akkor ők már tudnak minket riasztani majdan káresetekhez, hogyha ez az együttműködés megköptetik. És így ezáltal ugye ezeknek a gyerekeknek, akik elvégezték ezt az iskolát, így lehet őket vonultatni, tehát a tudásukat tudják kamatoztatni. Jó. Most van egy nem teljesen mesztelen tűzoltóautónk, tehát ugye általában a tűzoltóautókat úgy adják, hogy málha nélkül.
0: Értelek.
1: De mi nekünk már ugye a korábbi időszakokról azáltal, hogy versenyeztünk kismotor fecskendővel, ugye ott is kellenek tömlők, ilyen tömlő, olyan tömlő, CTIF, amit mondtam a gyerekekkel, ilyen tömlő, olyan tömlő, puttony, fecskendő, mit tudom én. Tehát sok minden eszközünk megvan hozzá a szűrőkosártól, az oszton keresztül, a sugárcsövekig, amiket föl tudunk rakni az autóra, de viszont vannak olyan dolgaink, amik hát jelen pillanatban is beszerzés alatt vannak, meg de jó volna, ha volna, meg...
0: Igen.
1: Meg...
0: volna, hogyha most ezt meghallaná, akinek
1: megkérdezik. Ők úgy oldották meg, látjátok, és de azt akkor azt a helyet hagyjuk meg neki, és akkor... Na, tehát ilyenek vannak, tehát sokszor sok mindenről beszélgetünk. Na, és akkor itt jön vissza az, hogy ezeknek a nagyobb gyerekeknek, akik most már 18 és, mit tudom én, 28 év közöttiek, így korban, őnekik tudjuk azt biztosítani a majdan, a későbbiekben, hogy ugye riasztás esetén beszaladnak, felugrálnak az autóra, és elmennek egy adott káresethez, és tényleg segíthetnek. Tehát ha ők már, mit tudom én, 10 évet, 10 pár évet rádobtak az életükből arra, hogy ők tanuljanak, és fejlesszék magukat, és csinálják, és minden meg legyen a fejükbe úgy, hogy akkor engedjük őket. Tehát amikor húznak a lovak, akkor nem az ustorhoz kell nyúlni. Akkor gyeplőn kell engedni, hadd menjen.
0: Hanem hadd menjen. Szerintem ez a lehető legjobb végszó a beszélgetésnek, ha bár még nagyon sokat tudnánk beszélni. Én azzal fejezném akkor, hogy remélhetőleg eljutott most a fülébe annak, akinek kellett.
1: Igen.
0: Vagy azoknak, akiknek kellett. Aztán második kategóriát kívánok nektek, meg sok locsoló csövet, meg még ki tudja, hogy még mit. És eseménytelen dolgokat, ami vagy legalábbis csak ilyen pici eseményeket, jó? Ilyen nagyokat nem. Azt nem szokás kívánni.
1: Na, nem.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Nagyon szívesen, mi köszönjük a meghívást. Andrét.

0: Yeah.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fond.

0: Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: És információkat követően pedig már is folytatódik az Antrit délutánjának utolsó órája. Maradjanak velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetés hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
8: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.
9: A ma kedvencei és tegnap slágerei közül a tegnap slágerei érkeznek. Legalábbis egy dalban most. A Bee Gees-től hozom a Stayin' Alive című dalt.
0: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő 2 nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő 2 paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő Gacsáy Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő 2-2,5 nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4iG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és

0: Vették letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyosan. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil. A sérültek ellátását lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20-936-35-35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaágzsi lipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű 2 működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaágzsi lipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a Szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányosságok fáradtságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit
0: FM 105.1.

Rádió Andrét. FM 105.1. I worry about nothing.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek. A 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői, az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a főszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek, a 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a főszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: megszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehet lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a Szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánok, hazudj még neked.

0: a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Esekinek el nem nincs értelme.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.